0: találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker-díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum a Kodály körönd egy szám alatt kapott helyet. A ház földszinti négyszobás saroklakásában több mint 40 évig lakott a zeneszerző. A ház falán Víg Tamás bronz domborműve emlékeztet erre. Lakását később múzeumnak rendezték be. A szobák egy részét a Kodály korabeli állapotban őrizték meg, például a 19. századi hangulatot árasztó szalont, ahol Kodály Zoltán a legkedvesebb vendégeket és a próbára érkező muzsikusokat fogadta. Itt próbált Ferencsik János és Török Erzsi, de megfordult itt Yehudi Menuhin vagy Aram Hacsatúrján is. A legbelső szoba volt a dolgozószoba, faragott íróasztallal és hatalmas könyvtárral. Néhány népi hangszer és hangfelvevőgép a népdalkutató Kodály emlékét idézi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspálya Társaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd Budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katrin Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker-díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ha megvan az eredeti, akkor annak alapján, ha pedig nincs, korabeli fényképek, leírások segítségével. Ez történt a Szent Háromság oszloppal is, ezért látszik annyira újnak. Az eredetit a Kiscelli Múzeumban őrzik. De ugyanez a helyzet a Mátyás templommal, amelynek nyolcszögletű tornya a Mátyás által építettnek pontos mása, illetve még sok más épülettel, szoborral is. Ilyenek például az Andrássy és Kossuth szobor a Kossuth téren, a Műegyetem szobrai, az Erzsébet téri Danubius kút, vagy a Palace Athénée szobra a régi budai városháza sarkán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönnél alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csillebérci Központi Fizikai Kutatóintézet 1978-ban fejlesztette ki a pilledózis mérőt. Ez volt az első fedélzeten is kiolvasható sugárzásmérőeszköz, amelyet űrrepülése során Farkas Bertalan is használt. A pillét a mai napig használják a nemzetközi űrállomáson. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tino Dilantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötét-zöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Elevátor ház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hídmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckomrákba nem szivárog-e be a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, és még egy hetes, vagy sok hét végére a 7. Korea-on-koreai kulturális fesztiválra invitálunk mindenkit, Pálffy Dórával, a fesztivál szóvívőjével, tehát irány majd a Kristály szintér, jó sok ezer kilométert kell átutaznunk, le kell küzdenünk sztereotípiákat, finom kimcsikre kell gondolnunk, meg popzenére kell gondolnunk, esetleg szépségre kell gondolnunk, szóval beköltözik Korea a főváros közepére.
2: Kilométerre távol van tőlünk Korea, de hogyha a kultúrájukat nézzük, akkor közel áll a szívünkhöz. Nem véletlen, hogy immár 7. alkalommal rendezzük meg a koreai kulturális fesztivált, aminek a célja, hogy ne csak halljunk a koreai kultúráról, hanem személyesen is megtapasztaljuk azt. A Hanyu Alapítvány csapata, B. Szabó Edina és a Koreai Kulturális Központ részéről Kim Jokuk, akik ezt a Korea On fesztivált együtt szervezik. A hanyu.hu weboldalon találják az érdeklődők a részletes programot, illetve van egy Facebook eseményünk is, ez pedig a Korea Days, 7. Korea On. A Korea Days Korea On mögött idén is a Koreai Kulturális Központ és a Hanyu Alapítvány áll, amelyek évek óta meghatározó szerepet vállalnak a koreai kultúra hazai bemutatásában. Az eseményt a Koreai Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége és a KOTRA is támogatja. Idén a Kristály szintér ad otthont ennek a rendezvénynek, két teljes napon át élvezhetjük a koreai kultúra sokszínűségét. Mindez pedig reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval, közel 1500 négyzetméteren. Nagyon színes palettával készülünk, nagy hagyománya van nálunk a koreai táncoknak, a Koreai Kulturális Központban több hagyományőrző tánc egyesület is működik, az ő produkciójukat is láthatjuk, sőt, kórusunk is van, méghozzá a Noremoa kórus, ők mind magyar tagokból állnak, és gyönyörűen énekelnek koreai dalokat, gondolok itt például egy klasszikus arirangra, ami talán a legismertebb koreai népdal. De lesz még hangszersimogatónk is, a Mindunle együttesnek köszönhetően. Ők a színpadon is megmutatják a tehetségüket, de emellett, akik szeretnék közelebbről megismerni a koreai hangszereket, elkalauzolják őket ebbe a világba. Egyenesen Koreából érkezik hozzánk, már 4. éve a Kokdukwangda. Nagyon látványos maszkokkal teremtenek egy lenyűgöző hangulatot. Először elkezdik ezt a színpadon, majd az egész fesztivál területén körbejárnak, és hozzájuk pedig csatlakoznak magyarok is, úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 60-70 fő birtokba veszi a Kristály szintért és a körülötte lévő területet, és egy hatalmas vásári, táncos, zenés felvonulást tartunk. Idén külön gasztro udvarunk is lesz, és ezen felül ellátogat hozzánk Kim Tae-yeon, globális kimcsi nagykövet, és megtanítja nekünk egy workshop keretein belül, hogy hogyan tudunk hazai alapanyagból készíteni kimcsit. Egyébként ezek nyári kimcsik lesznek, tehát könnyedebbek, kevésbé csípősek, és uborkából és karalábéból tudjuk ezeket otthon is elkészíteni. A gasztronómiai udvar mellett még egy koreai youtuber is érkezik, ő pedig Edmer. Ő arról ismert, hogy bemutatja a koreai street food ételeket, úgyhogy vele is lehet személyesen találkozni, vagy akár közösen egy ételt elfogyasztani. A modern részét is megmutatjuk a kultúrának, hiszen egyre népszerűbb például a K-beauty, úgyhogy az idei évben a koreai szépségápolás egy külön részleget fog kapni, ahol nem csak az arcápolás, de mellette még a smink és a legfrissebb hajtrendek is helyet kapnak. A Samyok Health University, egy koreai egyetem, a Juno és ID Hair-rel összevonva nagyon jó kis tanácsokat ad azzal kapcsolatban, hogy a koreaiaknak mitől ilyen gyönyörű, csillogó és fényes a hajuk, hajanalízis, fejbőranalízist is fognak tartani, tartani. Érkezik hozzánk youtuber Jelita Su, aki a legújabb koreai fashion smink trendeket hozza el, és most személyesen is lehet vele találkozni. Természetesen a rengetegféle standon minden egyes szegmensével találkozhatunk a koreai kultúrának, könyvekkel, szuvenírekkel, koreai vállalatok interaktív standjaival, egyetem is érkezik hazánkba, akikkel lehet arról beszélgetni, hogy hogyan lehet például ösztöndíjjal elutazni Koreába is kint tanulni. A Dongsu Egyetem megmutatja, hogy hogyan is táncolnak és milyen produkciókkal készülnek mondjuk Koreában egy kreatívabb szakon. Ők egyébként a Dongsu Egyetem és a Mutationnel lépnek a színpadra, K-pop musical egyvelegével mutatják meg tudásukat. Az idei Hyundai standunkon gyakorlatilag reggel 10-től este fél hétig élvezhetik a koreai kulturális programokat az ide látogatók, szombaton este pedig fél héttől egy DJ érkezik, aki K-pop partival örvendezteti meg a leginkább a fiatalabb korosztályt. Vasárnap pedig egészen 18 óráig élvezhetjük a koreai kultúra sokszínűségét. Magát a rendezvényt a Métri fogja zárni. Ők egy a cappella formáció, fantasztikusan imitálják különféle hangszerek, effektek világát. Talán a legismertebb produkciójuk az a Windows rendszer hangja, de mondhatnám a Squid Game vagy a Star Wars betétdalainak imitációit. A digitális kultúra sem maradt ki a repertoárból, és az Magyar E-sport Szövetség programjain betekintést nyerhetnek a Korea e-sport világába, ahol profi játékosokkal is összemérhetik tudásukat. De hogyha aggódó szülőkről beszélünk, és a digitális kultúrát szeretnénk hanyagolni, akkor ajánlom jó szívvel a kézműves foglalkozásainkat. Norigét lehet például készíteni, amit régebben a tradicionális ruhákra tettek rá, mint díszítő elem. Egyébként boldogságot, szerencsét lehet ezzel kívánni valakinek, hogyha egy ilyet készítünk, vagy ellátogathatunk a kalligráfia workshopunkra, ahol koreai karakterekkel leírhatjuk például a nevünket. Nekem nagyon szimpatikus a szorgalmuk, a kemény munka, hiszen annak meg is van az eredménye, illetve az, hogy egyszerre tudják a hagyományaikat megőrizni, tiszteletben tartani, továbbvinni, úgy, hogy mellette a legújabb innovációkkal, trendekkel is foglalkoznak, és azokat is folyamatosan egyébként előtérben tartják. És ez a fajta kettősség szerintem egy olyan kombináció, ami teljesen lenyűgöző. Ajánlom a családosoknak is, abszolút. Nekem van egy 7 éves lányom, ő is egyébként el fog látogatni erre a rendezvényre. Ugye mi ott vagyunk reggeltől estig, hogyha valaki úgy érzi, hogy egy picit a természetbe megpihenne, leül a fülbe, és csak hallgatja akár a színpadi produkciókat, vagy a koreai standunknál vásárolt ételt elfogyasztja a fűben, bátran ajánlom idősebbeknek, fiatalabbaknak. Ameddig a hölgyek a beauty részlegen nézelődnek, próbálgatnak, sminkelnek, szépségápolásról kérdeznek, addig az urakat várja a gasztrostand, vagy lesznek olyan koreai vállalatok, akik biztosan felkeltik majd az érdeklődésüket.
1: Kristályszintér, 7. Korea on Koreai Kulturális Fesztivál, Pálfi Dórával beszélgethettem, mint szóvívővel. Keressék a finomságokat, a szépségeket, a hagyományt és a 21. századot a Margit-sziget közepén, vagyis Koreában.

Természetesen a reggeli Express főváros centrikus program ajánlatai között főszerepet foglal el a 97. ünnepi könyvhét. Ma indul, és várja egész hétvégén a látogatókat 170 kiállító, 3 helyszínen, és a legjobb, hogyha a betűk mellett most az élő simogatható, és megbeszélgethető és szelfizhető szerzőkkel foglalkoznak, akik közül a megnyitót például ma David Szalai tartja, aki ideiglenesen itthon állomásozik, és hozta a Test című kötetét, és erről egy rendkívül érdekes beszélgetést holnap délután 4-kor a Pesti Vigadó Sinkovics Imre Kamara színpadán. Siessenek, talán még be lehet férni az eseményre, ahol Dávid Szalaival Barabás András a regény fordítója beszél. És ha néha megpihennének az olvasás és a beszélgetés között, bőrzézzenek, kutakodjanak. Erre remek lehetőséget kínál szombaton a Marci, vagyis a Marcibányi Téri Művelődési Központ, a jól bevált és bevezetett Bolha piacával, illetve hanglemezvásárával. A bogarászás kincsekért folyik, a fiatalabbak nem tudják, hogy milyen fontos a kazetták, a CD-k, a plakátok, esetleg pólók birtoklása, de vezessék be őket ebbe a gyönyörű hagyományba, ahol semmi sem felesleges, semmi sem haszontalan. A lemezbőrze már csak ilyen, ha otthon selejteztek, a Marcin minden kincsé válik. Bár egészségügyileg nem javaslom, de szombat este 8-kor mindenféleképpen kínálnék a családnak egy pikoló világost. Persze, hogy az 1955-ös Máriási Félix rendezte filmről van szó, a zene Vince Imrének és Horváth Jenőnek köszönhető, a filmjáték 1956-ban megnyerte a Carlo Vivari Nemzetközi Filmfesztivál nagy díját, ami köszönhető egyrészt Bicskei Tibornak, másrészt pedig az abszolút főszereplő Rutkai Évának, hiszen a vetítés, ahová invitáltam önöket, nem másol, mint a Rutkai Éva Parkban lesz. És ez egy jó hagyomány, tehát minden szombat este 8-tól Rutka is filmek a Rutkai Éva Parkban. Bevallom őszintén, már régóta szemezek egy plakáttal a metrón. Gyönyörű hölgy, gyönyörű külsővel és invitáló betűk. Tulipán és zsája, kertek, korok, népművészet, a Hagyományok háza Kallós Zoltán kiállító terében. Képzeljük el, hogy félre vonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat, az időfogalma lassan értelmét veszti, és jön a teljes belefeledkezés. Rousseau azt vallotta, vissza a természethez, itt pedig vissza a virág és növény ábrázolásokhoz. Az 5 évszázadot átívelő kiállítás mintegy 120 tárgyat vonultat fel, mind-mind a természet motívumaival. Ez egy gyógyító múzeum, ez egy nyugodt kiállítás, kerámiákkal, textilekkel, népviseleti darabokkal, hogy hölgyekkel vagy hölgyek nélkül, az önön múlik. Mi minden esetre minden programunkhoz jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker-díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum kutatója. A Felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük a meghívást, és köszöntjük a hallgatókat.
1: Augusztus 23-áig várja a látogatókat a mai Manóházban a kiállítás, amelynek egyébként elég beszédes címe van, tehát úgy nagyjából az ember el tudja képzelni, hogy konkrétan miről szól ez a kiállítás, de hát nyilvánvalóan a megjelenítés az egy egészen más dolog. De mi volt a koncepció, mi volt a fejetekben a kiállítás kapcsán, hogy ezt az hatalmas témát, ezt hogyan mutassátok be?
2: A mai Manóháztól érkezett a felkérés és az NFI részére, hogy vegyünk részt ebben a kiállításban. Ugye most idén 125 éves a magyar film, és bennük felmerült egy olyan lehetőség, vagy annak a lehetősége, hogy a falakra kiteszik a rajongó, meg követői táboruk által megszavaztatott 7 legkedveltebb magyar filmnek a standfotóit, de ez még mindig csak egy emelet, úgyhogy maradt a fönti emeleti a üvegműterem résznek a egyébként nem kis területe, úgyhogy ott 3 helyiség volt, és ezt megkaptuk mi az NFI, hogy itt kedvünk szerint készítsünk kiállítást. És tulajdonképpen a 125 éves magyar film történet, meg filmgyártás történetnek a emlékéből kiszedtünk egy olyan részt, amit viszonylag kevesen ismernek, viszont nagyon kapcsolódik a mai Manóház koncepciójához, és ezek a standfotósok. Ugye mindenki ismeri a standfotókat, sőt, megkockáztatom, hogy sokkal több standfotót ismerünk, mint amennyi film mert láttunk valaha, és ezeknek a készítői előtt, illetve a szakma előtt tiszteleg ez a kiállítás, úgyhogy azt a 125 évnyi magyar játékfilmeknek az ismert és ismeretlen standfotósait próbáltuk meg valahogy bemutatni, ugye hiszen egy részét nem is ismerjük, mert az első éveknek, évtizedeknek egyáltalán nem tudjuk, hogy kik készítették ezeket a remekbe szabott némafilmes standfotóit.
1: De ez remek, hiszen a maga a cím, hogy Felvétel, ugye ez magában hordozza a film és a fotó műfaját is. De egyébként a stand és verkfotók mi célt szolgáltak?
3: Nem akarok ünneprontó lenni, de voltak éppen itt azért fölmerül egy kérdés, hogy egy standfotó egy filmet megfelelő módon reprezentál-e. Tehát amikor könyvekben, folyóiratokban filmfotókat látunk, az pont a filmnek a lényegét veszi el, a mozgást. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy nincs létjogosultsága, de azért erre egy pillanatra érdemes gondolni, amikor a standfotókról beszélünk, hogy azért ez egy olyasmi, ami fotó és nem film, tehát pont a filmnek azt a fotóhoz képesti újítását veszi el. Azért ez egy olyasmi, ami fotó és nem film, tehát pont a filmnek azt a fotóhoz képesti újítását veszi el, amely miatt filmeket

0: standfotókat készített. Ugyanakkor a standfotósoknak talán nem túl leegyszerűsítő, hogyha azt mondom, hogy kétféle munkája van, és mind a kettő megjelent a kiállításban. Az egyik a valóban a jelenetfotók. Uh-huh. Ugye azt úgy kell elképzelni, hogy fényképezi az operatőr a filmet, és a standfotós lehetőleg majdnem ugyanabból a nézőpontból, adott esetben külön a kedvéért megállított jelenetben elkészíti azt a képet, ami valóban a filmben is látható. Bizonyára vannak olyanok, és Marci lehet, hogy tud ilyet példát mondani, hogy a standfotón nem feltétlenül teljesen ugyanazt látjuk, mint az adott filmben. A másik, és ez talán, ennek nincs ilyen elméleti problematikája, mint amit az előbb mondtam, hogy filmet nézünk, de standfotót látunk helyette, az pedig a verk, amikor is a forgatási körülményeket is dokumentálják ezek a standfotósok, és az hallatlanul érdekes, hallatlanul tanulságos, nem csak a szakember, hanem a szélesebb közönség számára, mert itt vannak a kulisszatitkok, hogy hogyan vették föl, hol állt ez, hol állt az, mi vette körül azt a felvételt, amiről azt gondoljuk, hogy csak úgy létrejött, és aztán ott látjuk a standfotón, hogy 35 ember ott áll mögötte, és mindenki teszi a maga dolgát. És ez is ott van ezen a kiállításon, nagyon-nagyon izgalmas felvételekkel.
1: Hát ez sok szempontból még érdekesebb, nem? Tehát, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy mi van mögötte.
0: Így van, a filmet azt látjuk azért a moziban, tehát azokat a képeket végül is mozgóképen látjuk, de a verkfotókat azt valóban nem láthatjuk máshol, csak ezen a módon.
1: És ezen a kiállításon stand és verkfotókat lehet látni. Visszatérünk még rá bőséggel, hiszen a beszélgetés még folytatódik Gelencsér Gábor esztétával, az LTBTK filmtudomány tanszékének docensével és Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatójával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum kutatója. A felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Tehát az imént említett kiállításról beszélgetünk, az ugye nagy kérdés lehetett számotokra, úgy gondolom, hogy milyen filmekből válogassatok. Mi az, amit megmutattok?
1: Hát ez mindig nagyon nehéz. A filmarchívumban körülbelül 500 000 ilyen standfotó van, magyar, hát talán annyi nincs, de azért nagyon sok van. Ugye összességében játékfilm a kezdetek kezdete óta egy olyan 1500-2000 között készült. Nem tudom, Gábor, neked vannak-e?
2: Én az 1500-at mondanám.
1: Igen, hát háború előtt ugye a néma filmkorszakban készült 600, a hangos filmkorszakban készült 300, az már 1000, és szerintem azért hogyha a tévé filmeket is, vagy a közös koprodukciókat mellé tesszük, szerintem kijön az a 2000.
2: Az más. Meg hát a néma filmkorszaknak ugye a 10%-a maradt csak meg, tehát akkor így mivel van. Számolsz?
1: Hát azokkal, amikből vannak fotóink, aha, és ez a fantasztikus ebben a kiállításban, hogy egy csomó olyan fotót is kiraktunk, sőt, azt kell mondjam, hogy 90%-ban olyan néma filmfotók vannak, amikhez nem tudunk filmet párosítani, mert elvesztek. Hiába a Korda Sándor meg Kertész Mihály filmjeiről van szó, csak ezek a fotók maradtak fönn, tehát egy a kutatás szempontjából nagyon hangsúlyos jelentősége van ezeknek a fotóknak, úgyhogy a mai napig vásárol a filmarchívum ilyen különböző fényképeket, felvételeket, akár hagyatékból kerül elő, akár árveréseken, aukciókon, vagy bárhol felbukkannak ilyen úgynevezett vitrínfotók, hiszen ezeknek a fotóknak az eredeti funkciója a reklámozás volt, azért is készült el, és ugye az emberbe fölmerül az a kérdés, hogy miért nem a filmből vágták ki ezeket a kockákat ahhoz, hogy reklámozni tudják ezeket a produkciókat, tehát azért, mert nem alkalmas a filmszalag, tehát egyszerűen ha csak a Leica méretű filmeket veszük, egy filmkocka az fele akkora, mint egy Leica kocka, tehát hogy divatosan fejezzem ki magam, a felbontása is fele akkora, tehát egyszerűen nem lesz olyan minőségű, mint amit fotográfiával el lehetett érni, úgyhogy ezért jött létre tulajdonképpen ez a szakma, és ugye nagyon kevés szabadságot adott ezeknek a standfotósoknak, mert mindig az operatőrnek meg a rendezőnek az igényei szerint kellett dolgozniuk, úgyhogy mindig a lehető leginkább azt a pozíciót és azt a képkivágást kellett bemutatnia, amit a kamera is látott. Ez persze többé-kevésbé sikerült, úgyhogy tulajdonképpen igen, hát hogy mi került ki a falakra, hát az az körülbelül 100 fotó, amivel ezt a 125 évet be tudjuk mutatni. Mindenképpen fontos szempont volt az, hogy mint fotográfia is nagyon ütős legyen, tehát ha valaki elmegy, megnézi ezt a kiállítást, akkor nagyon érdekes és nagyon figyelemfelkeltő képeket fog látni, pláne ha belegondol, hogy ezekhez még filmek is tartoznak, amit ugyanezzel a ízlésvilággal és vizuális vagy ilyen beállítottsággal készítettek el az alkotók, akkor elképzelhető, hogy milyen fantasztikus nagy filmkincs az, amit mi birtoklunk.
0: Érdekes, hogy én arra gondoltam, hogy a filmekre koncentráltatok leginkább, tehát hogy az volt a lényeges, hogy emblematikus, ikonikus filmekből válogassatok képeket.
1: Tehát, azokat mindenki ismeri, tehát pont, ez volt a cél, hogy lehetőleg igen, nagy filmek, tehát ismert filmeknek a fotói kerüljenek ide, nem az ismert fotók, nem az, amit mindenki unosuntig már látott, aha, meg amivel mindig ezeket a filmeket szokták apostrofálni. Tehát olyan fotókat próbáltunk keresni, és ahogy Gábor is mondta, ezekből a verkfotók ból a legtanulságosabb, hogyha összepárosítjuk a hozzátartozó standfotóval, akkor lehet látni, hogy a Ház a sziklák alatt című filmnek a mondjuk egyik kulcsjelenetét, amikor ugye mély belöki a főhős a sógornőjét, a púpos terát, akkor azt, ahogy ezt elkészítette az operatőr, hát tényleg az életével játszott, hiszen ilyen kötözve, ilyen köteleken lógva kamerázták le, és Makkároly rendező is ilyen kötélen lógva állt az operatőr mellett, és figyelte a jelenetet.
0: Azt lehet mondani, vagy azt ki lehet jelenteni, hogy végül is a stand és verkfotók azok egy önálló művészeti ágat képviselnek?
2: Úgy gondolom, igen. És tényleg nagyszerű mesterei vannak ennek a hivatásnak, inkább így mondanám. Elsőként talán B. Müller Magdát azért mondom, mert ő ráadásul ezeknek a fotóknak a megőrzéséért is nagyon sokat tett. Tehát lényegében ő hozta létre azt az archívumot, ami a mai napig együtt van, most már nálatok az archívumban, hogyha nem tévedek.
1: Igen.
2: És hát mások is, tehát itt nagyon-nagyon sok nevet nem ismerek névsorolvasásba kezdeni, mert netem kihagyok valakit, de mondjuk egyet hadd mondjak, Inkei Tibor és Inkei Alice, tehát hogy itt ugye apa-lánya kapcsolat van, tehát ez is egy nagyon szép dolog, hogy így is megjelent ez. Amit még kérdeztél a filmválogatással kapcsolatban, ugye az első szinten ott a mai Manó által kurált kiállítás látható, és ott nekem nagyon-nagyon izgalmas és figyelemreméltó és nagyon szimpatikus, hogy vannak persze, hogy mondjam, a magyar filmtörténet legnagyobb alkotásai közül választott alkotások, mint például a Szerelem. De nem csak az, tehát nagyon sokszínű, és a műfaji paletta nagyon széles. Bevallom, én sem gondolnék, hogy az Égig érő fű című film belekerül egy ilyen 7 filmből álló válogatásba, és kerüljön bele, vagy a Pogány Madonna. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy nagyon sokszínű dolog, nyilván nehéz kiválasztani 1500, maradjunk csak abból 7 filmet, tehát kimondani is ezt ugye furcsa. És ez egy bátor döntés volt, ezek szerint valami fajta népakarat van mögötte, úgymond, és nagyon-nagyon jó ilyen értelemben ez a koncepció, és tényleg ez mutatja meg a magyar film sokszínűségét, hogy megyek teremről teremre, és Égig érő fűtől Szerelemig. Elég nagy a távolság, és ez itt ebben a térben egymásban nyíló ajtókból szemlélhető szinte egyetlen egy pillantás alatt.
0: A mai Manóházban látható a kiállítás. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Gelencsér Gábor esztétával, az ELTE BTK filmtudománytanszékének docensével és Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatójával.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönnél alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója, az imént említett kiállítás egyik kurátora és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudománytanszékének docense. A kiállítást milyen kiegészítő programok kísérik?
1: Számomra a legizgalmasabb az voltaképpen egy monitor volt, egy nagy monitor, amin egy 7 perces montázs pergett, és ez nem tartalmazott más, mint magyar filmekből olyan jeleneteket, snitteket, tehát néhány másodpercnyi snitteket, ahol fényképeznek. Tehát a jelenet tartalmazza azt, hogy éppen fényképeznek valakik valakit. És hát ez egy kicsit ilyen kvízjáték is, még nekem filmtörténészként is, hogy mit ismerek föl, mi jut eszembe. Tehát amikor ezt úgy láttam, hogy van ilyen, akkor rögtön elkezdett az agyam zakatolni. Ugye legelőször a Fotográfia című film jut eszembe, mert ott még ráadásul dramaturgiai szerepe is van azoknak a fotóknak, amit az előbb említett B. Müller Magda készített a forgatáson. De hát rengeteg egyéb példa, akkor beugrott az Apa című Szabó István film, és így tovább, és így tovább, és aztán odaálltam a monitor elé, és akkor emlékszem Marcival, mondtuk, de olyan gyorsan peregnek, hogy szinte nem lehet követni, és hát megmondom őszintén, hogy nem volt 100%-os a találati arány, tehát olyan, mondjuk 70-80, de nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon, hát egy nagyszerű ötlet, abszolút kapcsolódik a kiállításhoz, és hát behozza ezt a motívumot, hogy mi van akkor, amikor egy film tartalmaz egy olyan jelenetet, egy helyzetet, hogy valakik valakiket fényképeznek. Ez az összeállítás szerintem egy nagyszerű színfoltja ennek az anyagnak.
0: És micsoda kutató munka előzhette meg?
2: Hát igen, nagyon hosszú ideig készült, de az egész ötletet, azt megmondom, hogy szerintem nagyon profán dolog adta az, hogy ugye van ez a napfényműterem, ami nem egy kiállító tér, hanem az önmagába véve egy ilyen közösségi tér, meg az maga ennek a mai manóháznak az egyik nagy ilyen szakrális tere, ahol ugye egy eredeti freskó került elő, egy háttér freskó került elő a falakról, és ezt eredeti állapotában mutatják be, ezt soha nem rendezik be kiállításnak. Nos, ebből a teremből az egyik kis kiállító terembe egy ajtó nyílt, direkt meg is néztem, hogy ebbe a kiállító térben miért van egy ilyen kis beugró rész, amit nem lehetett mit csinálni, egy 5 centire beugrik, tehát a fal síkja, és adott egy ilyen lehetőség, hogy oda valamit ki kell emelni, hogy valami legyen, de igazából nem jutott semmi eszünkbe, hogy mit rakjunk ide, ki ekkor jött az ötlet, hogy hát vetítsünk rá egy ilyen klippet, és ugye végig nagyon éreztük a rokon szenvet és a rokonságot a mai manósok által képviselt fényképezéssel, és így jött ez az ötlet, hogyha nem is a standfotózást érinti közvetlenül ez a kis klip, de legalább tényleg a magyar filmekből szedjük össze azokat a jeleneteket. Hát először én azt hittem, hogy egy olyan fél órás klip lesz ebből az 1500 filmből, végül 7 perc lett, ami engem is nagyon megdöbbentett, pedig hát olyan filmek vannak, ami a fényképezésről szól, aminek a főszereplői maguk is fényképészek, például, mint az imént említett Fotóháber, vagy a Fotográfia című film, vagy például a Barátságos arcot kérek, és egy csomó más filmben is jelentős szerepet kapnak a fotósok, vagy maga a fényképezés, ugye, vagy egy megfigyelés, vagy valami ügynöki tevékenység, vagy valami kémkedés, vagy egy bizonyíték, vagy tehát egy csomó olyan szituációban van jelen a fotó, amikor megváltoztatja dramaturgiailag a történetnek a fonalát, és abszolút fontos szerepe van benne, úgyhogy ezeket próbáltuk meg kiszedni. De ezen kívül is elhelyeztünk ilyen tárlókat, mégpedig az egyik az pont emellett a vetítés mellett látható, amiben olyan instrumentumokat kaptunk a standfotósoktól, itt konkrétan Inkei Alice-tól, ami hát egy tulajdonképpen, ha szabad ezt mondani, ennek egy szakrális tárgya ennek a kiállításnak és a két szakmának, hiszen egy fényképezőgépről van szó, amivel a Pogány Madonnának és a Szerelemnek a felvételeit készített, vagy lehet, hogy nem a Szerelem a másik film. Szóval mindegy, lényeg az, hogy Inkei Alice ezekkel, talán az Égig érő fűnek a fotói készültek ezzel, tehát tényleg egy olyan kamera van oda kiállítva, ami nagyon komoly feladatokat végzett a magyar filmtörténet dokumentálása számára.
0: Most ahhoz képest, hogy te fél órára számítottál, hogy egy fél órás összeállítást tudtok készíteni, 7 perc lett, tehát hogy mi ennek az oka?
2: Hát először is az, hogy nagyon feszesre vágtuk, mert azért ez a kis klip, ez nincs hangja egyébként, de nagyon jól elmondja azt, hogy miből áll a fotózás, hogy visszafele megy az időbe egyébként, tehát a fénykép nézegetéssel kezdődik, majd utána a fényképeknek a szárítása következik, aztán utána az, hogy lenagyítják őket, utána a filmnek az előhívása, meg a ilyen műteremben való munka, meg a negatívoknak a, tudom én, meg ellenőrzése, vagy ilyesmi, aztán utána egy műterembe kerülünk hirtelen, aztán a műterembe ott beállítják a csoportképet, akkor beállítják az élességet, belekukucskál a fényképész, aki egyébként ugye legtöbb esetben híres színész, tehát ott látjuk Garas Dezsőtől kezdve Kálmán Györgyig egy csomó nagy magyar színésznek az arcát föl lehet ismerni, és akkor az utolsó az expozíció, az exponálás, és akkor ott viszont elszabadul a pokol, mert ott bejönnek a műtermi fényképészek mellé a rendőrségi fotósok, bejönnek a lesi fotósok, bejönnek a kémek, és mindenki, és végül természetesen a civil emberek, és akik csak úgy fényképeznek, hiszen az egész életünk az önképpen csak úgy fényképezéssel telik el, hogyha a mobiltelefonos világot veszük alapul, akkor szinte napi szinten.
0: És ez egyre inkább így van. Na jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Gelencsér Gábor esztéta, az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékének docense és Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum kutatója, és a, hát most csak ennyit mondok róla, hogy Felvétel című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Szóval az ember így laikusként olyan nehezen tudja azt elhelyezni magában, hogy a filmek mellett fotográfusok is ott vannak, jelen vannak. És úgy érzem, hogy ez a kiállítás, ez nagyon erősen emeli az ő szerepüket, az ő jelentőségüket, azt, hogy mi mindent látnak, és mi mindent mutatnak meg a filmből, akár úgy, hogy kapcsolódik a történethez, akár úgy, hogy nem, hiszen ugye erről is beszéltetek. Ugyanakkor ez egy nagyon speciális világnak tűnik, tehát nem tudom, hogy aki például nagyon jól és ügyesen fotóz filmeket, stand- és verkfotókat, az vajon a filmes világból érkezik, vagy a fotós dimenzióból, szóval, hogy mi a tapasztalat?
1: Hát nyilván mindenkinek megvan a maga háttértörténete, és vannak olyanok, akik azért más fotográfiában is érintettek, például Szilágyi Lenke nagyon-nagyon sok portrét csinál például, és filmfotósként is ismert. A kiállítás őket is megmutatja, és voltak éppen, ha belegondolunk, ez egy érdekes helyzet, mert hogy ez a kiállítás a standfotósok munkáiról szól, hol vannak azok a képek, amelyek őket mutatják munka közben. És vannak ilyenek, hála Istennek, tehát egy sor olyan képet tudtak a kurátorok elhelyezni, ahol magukat, a standfotósokat látjuk munka közben. Amit nyilván nem a standfotós készített, hanem valaki, valószínűleg riportra érkező, újságíró társaságában érkező fotós, és ez nem pusztán amiatt érdekes, és nyilván ez is fontos, hogy legalább látjuk őket, arcot kapnak, ezek a legtöbbször valóban arc nélküli közreműködők, hanem azt is látjuk, hogy hogyan dolgoznak, és ez mondhatnám, egy kutató számára is izgalmas, ahogy mondjuk tényleg szinte behajol az operatőr mögé, abba a nézőpontba, ahonnan ugyanazt a képet el tudja készíteni. Hihetetlen, néha az ember azt érzi, hogy ilyen akrobatikus mutatványok kellenek, hogy teljesen zavart nem okozva, de mégis ott legyen a legközelebb az eseményekhez. Tehát ez egy nagyon, azt gondolom, egy nagyon érzékeny dolog is. Biztos, hogy az operatőr és a rendező számára ez nagyon fontos bizalmi kérdés is, mert ők tényleg ott vannak olyan intim pillanatokban, aminél lehet, hogy a stáb egy bizonyos részét elküldik, de a standfotósnak ott a helye. Hol van ott a helye? Hogy tudja végezni a munkáját, anélkül, hogy zavarná a filmkészítési folyamatot. Nos, ezeken a felvételeken erről is kapunk valamennyi képet.
2: Gábor nagyon jól összefoglalta. Markovics Ferenc az egyik ilyen standfotó, sajnos már nem él, ő nagyon jól megfogalmazta ezt a, vagy úgy fogalmazta meg ezt a, az ő feladatukat, vagy szakmájukat, hogy a standfotósnak észrevétlennek kell lenni, nem szabad zavarnia se operatőrt, se rendezőt, se színészt, senkit, viszont mindenhol jelen kell lennie, a kamera mellett kell dolgoznia, és meg kell találnia a jelenetnek azt az 1/60 másodpercnyi rész, amiben tökéletesen össze tudja foglalni állóképben, ezért is a neve standfotós, állófotós, meg kell találnia azt az 1/60 másodperci időt, ugye ez az expozíciónak az ideje, a fényképezési expozíció ideje, amiben tökéletesen bele tudja sűríteni annak a jelenetnek, annak a filmnek a mondani valóját, esszenciálisan tartalmaznia kell annak a képnek mindent, ami ehhez a filmhez kapcsolódik, hiszen ez a fotó fog gusztust csinálni a nézőközönség számára a filmhez, mert a fő funkciója ezeknek a fotóknak és a fotósoknak az, hogy a lehető legjobb reklámokat elkészítsék. A standfotóból ugyanis a későbbiekben elkészült rengeteg reklámanyag, szóróanyag, képeslevelezőlap, leporelló, cigarettareklám, ilyen mozicsoki, ilyen gyűjtő, beragasztós albumba is a standfotósok készítették a reklámokat, vagy például a plakát művészet is a reklámra alapul, hiszen tehát a plakátművészet is a standfotókra építkezik, hiszen standfotók portréi alapján filmbeli jelenetek, nézések, különböző gesztusok azok, amelyek plakátra átrajzolva kerülnek végül ki az utcákra, úgyhogy nagyon-nagyon fontos szerepe és feladata van, volt és lesz a standfotósoknak.
1: Filmtudományban is, tehát egy szakkönyv az fotókkal jelenik meg. és azok a fotók nagyon sokszor hozzá tesznek a szöveg értelmezéséhez. Ugye én tanítok az ELTE-n, tehát szakdolgozat is néha készül úgy, hogy vannak fotók, és hogyha az valóban nem pusztán díszíti a szöveget, hanem magyarázza azt, amit a hallgató ott megfogalmaz, akkor azt mondom, hogy ennek helye van.
0: Uh-huh. Mennyire követel speciális látásmódot a stand- és verkfotós?
2: Nagyon nehéz kenyér, ugyanakkor nagyon irigyelt kenyér. Ezt én is ott tudtam meg egyébként, a Baki Péter az igazgatót kérdeztem meg, hogy a fotós társadalomban a standfotósok milyen, mennyire irigyelt helyet töltenek, vagy mennyire lenézett helyet, és akkor mondta, hogy hát lenézett az nem ez, sőt, abszolút irigyelt szakma volt a standfotóm. Részint azért, mert nagyon jól kerestek a többi fotóshoz képest, és másodszorban azért, mert a lehető legtöbb helyre az ő fotóik jutnak el. Tehát addig, amíg egy sendéletet fényképező, vagy természetfotós képei, akár a legjobb természetfotósok képei is viszonylag szűk csatornákon jutnak el az emberekhez, addig viszont egy-egy jó stat. Tehát például ezt mondom, ezt a szót, hogy standfotó, akkor a kedves hallgatóknak biztos vagyok benne, hogy eszébe jut egy fotó. Nem biztos, hogy magyar, nem biztos, hogy ki van ezen a kiállításon rakva, de az biztos, hogy eszébe jut egy csomó olyan fotó, ami egy kulcsképe egy adott filmnek. És ez a lényeg, hogy ezekben beégjenek az emberek emlékezetében, ezek megmaradjanak, és jól reprezentálják azt a filmet. Rossz standfotóval nem lehet egy filmet jól reklámozni, úgyhogy a standfotó az nagyon sokszor tényleg emblémájává válik egy filmnek, és ugye mi filmtörténészek tudjuk, hogy nagyon sokszor viszont hihetetlen jó dokumentumai lesznek egy-egy elveszett filmnek, hiszen a néma film kultúra, aminek több mint 90%-a elveszett, nem csak Magyarországon egyébként, ez mindenhol az egész világon nagyon-nagyon durva a néma filmes pusztulási arány. Ezek a standfotók azok, amelyek megmaradnak és reprezentálnak egy filmet, el tudják nagyjából mondani, vagy közvetíteni tudják, hogy körülbelül milyen igényességű vizualitással rendelkezett egy film, milyen, kik szerepeltek rajta. Nagyon sokszor a filmográfiák, a magyar filmográfiákat, ugye ennek az 1500 magyar filmnek nem ismerjük a teljes filmográfiáját, és sosem fogjuk tudni összeállítani filmek hiányában. Nagyon sokszor egészítjük ki ezek alapján, a fotók alapján, hogy felismerünk rajta különböző embereket, akik közreműködtek vagy játszottak a filmben.
1: Azt is érdemes itt elmondani, hogy nagyon jó volna, hogyha megmaradna ez a hivatás, ugyanis főleg a rendszerváltás utáni években arról személyes tapasztalatom van, hogy a alacsony költségvetés miatt ez volt a legkönnyebb lehúzni. Szerkesztettem a filmvilágot, nagyon sokszor nem volt kép egy filmből. Vagy jobb hiány az operatőr néhányat kattintott. Vagy még jobb hiány, és ugye itt a technikai probléma, hogy kifényképezett kocka. Tehát, hogy sokszor bizony lehúzták a standfotóst a költségvetésből. Butaság, nyilván kényszer szülte dolog, de nagyon fontos a szerepük a mai napig is, tehát, hogy nagyon fontos, és nyilván, hogy egy normális költségvetésű film erre áldoz, tehát, hogy továbbra is ez a hivatás jelen marad, itt marad velünk.
0: De az a jó, hogy ez a kiállítás, ez a reflektorfényt abszolút rájuk helyezi az ő jelentőségükre és az ő szerepükre.
2: Meg is érdemlik.
0: Meg is érdemlik, meg azt is megérdemli a kiállítás, hogy elmondjam a címet újra, ugye elég hosszú felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, ez a kiállítás nézhető meg a mai Manóházban, augusztus 23-áig, hát egész nyáron látható ez a kiállítás, én kívánom, hogy minél többen nézzék meg, és nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy meséltetek arról a világról, amiről viszonylag keveset hallunk.
2: Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget.
1: Mi is köszönjük.
0: Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense, és Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 3,6 milliárdot költenek a kórházi klímákra. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, változékony időre készüljünk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagyni. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés-rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. Napközben 20-24, késő este 11 és 18 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset történt a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a Késmárk utca közelében. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Lezárják szombatra a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között a rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egy irányú. A 99-es autóbusz Blaha Lujza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a Héte autóbusz megállójába. Hétvégén az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: 2026. június 12-e van péntek reggel. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, amely egészen 10 óráig várja önöket, és természetesen várom én is önöket. A reggeli express rovatunk jelentkezik ebben az órában. Kulturális elixír, Catuli Carmina és Carmina Burana koncertekre hívjuk meg a hallgatókat, amely június 17-én lesz a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Elemi erők, szilai ritmusok, pajkos játékosság és sodró vágyak, ezt is mondhatnánk erről. A két nagyszerű műről, amelyet mindkettőt Karl Orffnak köszönhetünk. A koncert különlegességét az adja, hogy felcsendül a korszakos német zeneszerző ritkán játszott, ám annál izgalmasabb műve a Catuli Carmina is. Olyan zenei csemege ez, amely máshol szinte soha nem hallható. A reggeli express rovat vendége pedig az est egyik főszereplője, Miklósa Erik, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúrszoprán operaénekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 8 óra után pedig maradunk a hangoknál, de most a zongora. Lesz a főszereplő és Baráz Ádám zongora művész, az Alice Ádám piano duó tagja. Ugyanis jubileumi koncerten ünnepli fennállásának 10. évfordulóját az Alice Ádám piano duó június 20-án az S4-ben. 2016-ban Budapesten alakult formáció tagjai Baráz Yajima Alisa japán zongora művész és Baráz Ádám zeneszerző zongora művész, akik az elmúlt évtizedben Magyarország mellett számos európai országban és Japánban is sikeresen szerepeltek. Repertoárjuk a baroktól a kortárs zenéig ível, kiemelt küldetésük pedig a négykezes és a kétzongorás irodalom népszerűsítése. Erről fogunk beszélgetni, hát inkább azt mondanám, hogy az elmúlt 10 év mérföldköveiről, koncertjeiről, na és persze a közös zenélés öröméről és a születésnapi koncert részleteiről. 9 óra után pedig a Múzsa rovatunk jelentkezik, és Győrbe fogok mindenkit meghívni, hiszen június 17-e és 21-e között rendezik meg a 21. Magyar Táncfesztivált Győrben, amely idén a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódás, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba. A fesztivál a legjelentősebb hazai alkotók és társulatok részvételével kínál átfogó képet a kortárs és hagyományos táncművészet aktuális törekvéseiről. Az ötnapos eseménysorozatban nagyszínpadi bemutatók, kortárs és néptánc előadások, táncszínházi produkciók, szabadtéri performanszok és koncertek váltják egymást, a vendégem pedig Csepi Alexandra, fesztiváligazgató lesz. Ezekkel a témákkal várom tehát önöket a következő 3 órában, most pedig a műsorkezdéseként csendüljön fel Ludwig van Beethoven B-dur zongora versenyének a 3. tétele a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában a karmester Solti György.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en eljött az ideje annak, hogy belekezdjünk a napi útravalóba, illetve a mai napi gondolatérkezzen, mondhatjuk ezt is. A mindfulness, azaz a tudatos jelenlét a témakörünk, amelynek ugye az a célja, hogy megtanuljunk pozitívan viszonyulni önmagunk és a világ felé is. A mai napon James Norbury lesz a segítségünkre. Aki író, rajzoló és illusztrátor, imádja a természetet és az állatokat, egyetemen zoológiát tanult, majd a diplomát követően egy darabig Írországban is élt. Angliába visszatérve több városban is lakott, és ez idő egy részében egy lakóhajó volt az otthona. Most már nem lakóhajón él, viszont a feleségével 7 macskájuk van. És vannak könyvek, amelyek hozzá kapcsolódnak, például a Nagy panda és a kicsi sárkány, amely egy gyönyörűen illusztrált könyv a barátságról és a pillanatokban rejlő örömökről. És hogy ő mit gondol a tudatos jelenlétről, ez jön a folytatásban. Ha igazán figyelsz, meghallhatod a kövön kopogó esőcseppeket, még a viharban is rálelhetsz egy kis békére.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Mai vendég Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúr, szoprán, opera énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Elemi erők, szilaj ritmusok, pajkos játékosság és sodró vágyak a Margit-szigeti Színház különleges koncertjén június 17-én, ahol szimfonikus zenekar és kórus kíséretében felcsendül Karl Orff legismertebb remek műve a Carmina Burana, illetve a zeneszerző ritkán játszott, ám annál izgalmasabb műve a Catulli Carmina is. A Carmina Buránával önnek nagyon hosszú a kapcsolata, és én, ahogy olvastam a nyilatkozatait ez alapján, nagyon nagy tartja ezt a darabot, és bár nem nehéz a dallam, de csodálatosan meg lehet mutatni abban, ha valaki úgy énekel, mint ön, és bocsánat, hogy így szenvedicsérem. Szóval milyen ez a darab önnek?
2: Valószínűleg az emberben még extra pozitív érzéseket kelt az, hogyha valami nagyon népszerű. És ez egy olyan darab, amit tényleg kisgyerektől az idős emberig bárki szerintem örömmel hallgat. Szinte az első tétel és az utolsó tétel a Carmina Burana-ban az majdnem minden nagy sportolónak is egy bevonuló zenéje, vagy legalábbis inspiráló zene, és talán ez a kulcs szó, hogy az egész darab inspirálja az embert, legyen az hallgató, vagy éppen aki műveli. És hát most lehet, hogy módosítanék azon, amit nyilatkoztam valahol, hogy ez nem annyira nehéz, de nem is könnyű. Szoprán szólistaként tényleg mezzo hangszíntől a koloratúr szoprán hangszínig, fajig muszáj, hogy az ember toppon legyen. Valóban egy olyan helyzetben, amikor ezt nyilatkozhattam az operai megrendezett változatban, ahol nagyon sokat segít az, hogy az ember a színpadon mozoghat. Tehát azért koncertszerűen mindig nehezebb, véleményem szerint, legalábbis nekem nehezebb valamim, és ez is, mert nincsenek olyan úgynevezett segédeszközök, amelyek elterelik a figyelmemet arról, hogy úristen, milyen nehéz is azért az, hogy ilyen széles intervallumban kell az embernek hangterjedelemben énekelni, és ilyen sok szint kell hozni. Mert tényleg ebben minden benne van. Nagyon örülök neki, hogy most ezt a ritkán hallott változatot is kiegészítőként, tehát ezzel kezdődik az egész koncert a Catulli Carminával, mert legalább ilyen szint hoz majd az emberek szívébe, fülébe, és itt azért már a prózai tehetség is megmutatkozik, mert bár a szopránnak nem, de a tenornak igenis nagyon sok színben kell ündökölni, és a kórusnak is, tehát nagyon különleges az egész. Nyilván az is, hogy sokszor a kapella hangzik el valami, és magát a zenekart a kórus helyettesíti, vagy nem is helyettesíti, hanem ő maga az, aki a kíséretet adja, úgyhogy nagyon-nagyon különleges és izgalmas lesz. Én már nagyon várom, főleg a környezetet, mert nekem a Margit szabadtéri színpadot a Margit szigeten mindig is egy ilyen különleges helyszín volt a természet lágyölén, meglepetésekkel a madarak részéről.
1: Igen.
2: Úgyhogy szerintem, ha nem lesz eső, és hát miért lenne, akkor ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon szép estét ígér az embereknek.
1: A Catulli Carmina az még elementárisabb, mint a Carmina Burana, vagy a Carmina Burana az elementáris mű?
2: Nyilván azért, ha elementárisan a Carmina Burana, és ezzel még nem választottam meg a kérdést, csak mert azt jobban ismerik az emberek.
1: Igen.
2: De nagyon érdekes, hogy milyen sok utalás, ráutalás van a Carmina Buránára a Catulli Carminából, de hogy emiatt egy ilyen nagyon jól felkészítő része lesz annak, hogy az ember odaérkezzen a Carmina Buránára. Ilyen nagyon jó felvezetés. Ez lehet, hogy nagyon hülye lesz a példa, de hogy nagyon sok nagy zenekarnak is mindig kell az úgynevezett felvezető zenekar, vagy felvezető zenekarok, és valahogy jobban rákészülök én is énekesként a Carmina Buránára ezzel a Catulli Carmina művel. Ott vagyok, kész vagyok ráhangolódva, mire következik az, amikor tényleg az Ó Fortuna megszólal.
1: Igen.
2: Szóval valahol ott érkezünk meg, és eddig úgy nagyon érdekes, hogy nem ismertem ezt a Catulli Carminát, pont azért, mert nagyon-nagyon ritkán játszak, és kevés felvételt is találtam belőle, de most már hiányozni fog. Kell valami, ami ráhangol arra, és rávezet. Nem véletlen, hogy sokáig az operában is, tehát úgy mutattuk be a Carmina Buránát a rendezett változatot, hogy volt egy ilyen úgynevezett kis előjáték, vagy ilyen daljáték formájában. Én valahogy ezt élem meg daljátékként, idézőjelesen. Tehát kell ez, hogy az ember erre a hangulatra, erre a stílusra megérkezzen.
1: A történetéről mit érdemes tudnunk ennek a darabnak? Mert azt hiszem, a Carmina Buránát azt már senkinek nem kell bemutatnunk.
2: Természetesen ez is a női-férfi nemek harcáról szól, semmi másról. Tehát úgy, ahogy a Carmina Burana is egy nagyon egyszerű, az élet dolgairól szólal meg, ugyanígy a Catulli Carmina is. A női-férfi viszonyokról. Semmi bonyolult.
1: Csak mindig a kérdés.
2: Hát igen. Ugye ez az örök kutatás arról, hogy a szerelem kémia, hogy mennyire fizika, mennyire kémia, mi történik, hogy történik. Tehát tulajdonképpen ez is erről szól.
1: Ezen a koncerten az Elte Bartók Béla énekkar és az Egyetemi Koncertzenekar működik közre, és Kovács László Liszt Ferenc díjas kiváló művész lesz majd a karmester, és a partnerek.
2: Ninduk Huallong és Nagy Gyula, akivel én még soha nem énekeltem. Nyilván Ninduk Huallongot már régóta ismerem, mert Virtuózóban, ahol feltűnt először, én ott zsűri voltam, és hát azért ott megmutatkozott rögtön a tehetsége. Ezt sose gondoltam volna, hogy itt marad Magyarországon, és a szíve ezért az országon ígért is dobogni fog, mert azt gondoltam, hogy egy ilyen szintű tehetség az biztos, hogy kilő a nagyvilágba, de nagyon örülök, hogy azért itt maradt, itt ragadt, és itt hallhatja a közönség. Ebben a szerepben még soha nem énekeltem vele, és hát Gyulára meg nagyon kíváncsi vagyok, mert azért a bariton szóló, a Catulli Carminában nincs bariton szóló, csak a tenor és a hangsúlyosabb és a szoprán mellette, illetve kórus. A Carmina Buránában viszont már ott van a bariton, akinek abszolút főszerepe van, a férfi, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gyula ebben milyen lesz, már nagyon várom az egész koncertet.
1: És a hallgatók pedig megláthatják, hogyha ellátogatnak június 17-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, Catulli Carmina és Carmina Buránát hallhatják az előadás oratórikus formában, koncertszerűen kerül színre. Én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és teltházat kívánok természetesen ehhez a koncerthez is.
2: Szerintem abszolút teltházra számíthatunk. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy beszélhettünk.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Miklósa Erikát hallhatták, Kossuth és Liszt Ferenc díjas koloratúrszoprán opera énekesnőt, a Halhatatlanok társulatának örökös tagját.
0: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. 30 év fesztivál története, számtalan emberi pillanat és egy kivételes fotográfus látásmódja elevenedik meg a Benkő Imre Sziget 30 című kiállításon, amely a Dugattyús kulturális térben nyílt meg. A tárlat a tavaly elhunyt Kossuth, Balázs Béla és WordPress fotódíjas fotóművész előtt tiszteleg, aki 1993-tól kezdve szinte minden évben jelen volt a Sziget Fesztiválon kamerájával. A mostani kiállítás különleges időutazásra hívja alá látogatókat. A fotókon keresztül végigkövethető, hogyan változott a fesztivál 3 évtized alatt, miközben megőrizte azt a saját hangulatot, amely miatt a Sziget nemzetközi hírnévre tett szert. Benkő képei egyszerre dokumentumok és művészi alkotások, nem csak azt mutatják meg, mi történt, hanem azt is, hogy milyen érzés volt ott lenni. A Pesti Vigadó idén első alkalommal csatlakozik a múzeumok éjszakája programjaihoz. A patinás épület 2026. június 20-án változatos élményekkel várja az érteklődőket. A látogatók az este során magyar és angol nyelvű épülettörténeti sétákon ismerhetik meg az épület múltját, emellett tárlatvezetés és egy különleges hangulatú jazz koncert is színesíti a kínálatot. A programok pedig regisztráció kötelesek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset történt a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a Késmárk utca közelében. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Lezárják szombatra a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között a rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egy irányú. A 99-es autóbusz Blaha Lujza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a Héte autóbusz megállójába. Hétvégén az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a kettőbbi villamos pedig a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. Az elmúlt percekben Antonio Salieri D-dur szimfóniájából a negyedik tételt hallhatták, és a folytatásban egy kis időutazásra hívok mindenkit. 1898-ba megyünk vissza. A Budapesti Tudományegyetem orvoskara új anatómiai épületének a felavatása lesz a témánk, hiszen ez a mai napon történt meg. Az 1769-ben Nagyszombaton megalapított, majd 1777-ben Budára és 1784-ben Pestre áttelepült orvostudományi fakultás egyetlen tanszéke az anatómiai volt, amely az alapítás óta változatlan jogfolytonossággal működött. A tanszék először a 60-i, ez a mai Kossuth Lajos utca sarkán, később az Üllői úton volt. Az 1895-ben az orvosi kar úgy látta, a korszerű oktatás érdekében egy új épületre lenne szükség. A külső Ferencvárosban vásároltak telket, és a tervezéssel Kolbenheier Ferencet bízták meg, de az ő korai halála miatt a terveket Weber Antal fejezte be. Az intézmény ünnepélyes felavatása 1898. június 12-én volt. Két különálló bonztani intézetet helyeztek el benne. Az épület az orvosoktatás egyik fellegvára lett, olyan kiváló professzorok tanítottak itt, mint Tannhoffer Lajos, Huzella Tivadar vagy Szent Ágotai János. Az anatómiai intézet egyik fő értéke kezdettől európai hírű múzeuma volt. A tudományos gyűjtemény alapjait II. József császár adománya teremtette meg, a híres Viasz modellgyűjtemény. Lenhosszék József tanítványaival továbbfejlesztette azt az eljárást, amellyel szemléltető készítményeket lehetett előállítani. A múzeum a két világháború alatt jelentős károkat szenvedett. A megmaradt készítmények egy része az Orvostörténeti Múzeumba került, más részük ma is az intézet múzeumában tekinthető meg, illetve az oktatás szolgálatában áll. Milyen jó az, amikor minden történet ellenére valami megmarad az utókor számára, és használható az a jövőt tekintve is. Hát természetesen a napi kalendáriumunk nem sokára jelentkezik, és hozom a további történéseket, illetve névnaposokat is. Akik úton lennének, nagyon jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok, akik pedig már dolgoznának, azoknak nagyon jó munkát.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, abban is annyi, tehát jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. Ünnepelni mindig jó dolog. Akár azt, hogy névnapja legyen valakinek, akár azt, hogy születésnapja, akár azt, hogy valamilyen évforduló, és az nem biztos, hogy egy emberhez kötődik, lehet, hogy sok emberhez, lehet, hogy éppen egy cégnek 25 éves történelmére nézhetünk vissza, és amikor ebben részt vehetünk, akkor azt hiszem, hogy nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat. Mindezt azért is mondom, hiszen a tegnapi napon volt az egyik kedvenc munkahelyemnek, ahol régebben dolgoztam, a 25 éves évfordulója, és nagyon jó volt találkozni. Azokkal az emberekkel, akikkel régen már nem találkoztam személyesen, hiszen azért a közösségi médiának köszönhetően követjük egymást. Ezzel szerintem sokan vannak így. Jó dolog visszamenni egy-egy ilyen helyre, és látni, hogy milyen örömmel fogadják egymást az emberek. Na de vissza a mai naphoz, hiszen a tegnap már történelem. Minden mai ünneplőnek, minden Villő nevű hallgatónak nagyon boldog névnapot kívánunk. A mai napon van a gyermekmunka elleni világnap. Magyarországon a gyermekfoglalkoztatást az 1839-1840-es országgyűlésen szabályozták először. Jelenleg 16 éves korig tart a tankötelezettség, a munkavállalónak csak a 16. életévet betöltött személy jelentkezhet, s minden 18 éven aluli foglalkoztatott fiatal munkavállalónak számít. De a mai naphoz köthető még az az esemény is, hogy 1920-ban a budapesti MTK pályán először rendezték meg a színészek és újságírók foci rangadóját, míg 1981-ben, lehet, hogy most sokan meglepődtek, bemutatták az első Indiana Jones filmet, az elveszett frigyláda fosztogatóit. Most pedig jönnek a születésnaposok. Csicsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó, művei kéziratban maradtak fent, így a Rákóczi féle szabadságharcról írt krónikája is. A magyar nyelvű tudományos és ismeretterjesztő irodalom úttörője Molnár János is a mai napon született, jezsuita tanár volt. Ő alapította és szerkesztette az első magyar irodalmi, könyvészeti és kritikai folyóiratot, a Magyar Könyvházat. Molnár János, aki otthonosan mozgott a tudományok legkülönbözőbb területein, kora egyik legkiválóbb pedagógusaként tartjuk számon. 1814-ben született Báró Kemény Zsigmond erdélyi magyar író, a magyar romantikus regényirodalom Jókai Mór melletti legnagyobb alakja. De június 12-én látta meg a napvilágot Fekete Lajos, Kossuth díjas történész, akadémikus, Hídvégi Valéria színésznő, aki 8 éves pályafutása alatt közel 50 filmben szerepelt, valamint Pán Márta, szobrászművész is a mai napon született, csak úgy, mint Seregi László, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Anne Frank a holokauszt áldozatául esett német-holland zsidó lány, akit naplója tett világhírűvé, illetve június 12-én látta meg a napvilágot még Solymos Rezső, Széchenyi díjas erdőmérnök, akadémikus, Posztler György, Széchenyi díjas irodalomtörténész, esztéta, László Ervin, Olaszországban élő tudományfilozófus író, szakterülete az általános evolúció és a rendszerelmélet és a tudományfilozófia. De június 12-én született még Finta József, Kossuth díjas építész, aki 60 éven keresztül volt fontos szereplője a magyar építészetnek és Budapest építészetének. És jöjjön néhány épülete, ami egyébként megkülönbözteti őket minden mástól, nagyon sok az üvegfelület. A Budapesti Kongresszusi Központ, Kempinski Hotel, Corvinus Budapest, a Hotel Duna Intercontinental, a Teve utcai rendőrségi székház, a Western City Center, a Bank Center, a Nemzetközi Kereskedelmi Központ, vagy pedig a Hotel Liget. Ezeket mind neki köszönhetjük. Itt Budapesten, de természetesen vidéken is alkotott. Benkő László, rockzenész, billentyűs zeneszerző, a Kossuth díjas Omega együttes tagja, szintén június 12-én született, csak úgy, mint Beregi Péter, színész, érdemes művész, Kamarás Katalin, Széchenyi díjas fizikus, akadémikus, Benhidi Mária, Munkácsi Mihály díjas szobrász is a mai napon született, köztéri munkái mellett olyan helyeken láthatóak alkotásai, mint a Budapesti Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum, vagy éppen a Lisszaboni Múzeum gyűjteménye. De nagyon boldog születésnapot kell még kívánnunk a mai napon Kelemen Barnabás, Kossuth díjas hegedűművésznek, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművésznek, illetve Brückner Szabolcs operaénekes tenor is a mai napon ünnepel, így nagyon sok boldogságot kívánunk neki is. Hamarosan friss hírek, információk érkeznek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sólyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordul az eltávolítását célzó módosítás miatt. Meghosszabbítják a jelzáloghitelek referencia kamatstopját, változékony időre kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sólyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzáloghitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormánytörvény javaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Visszavonták az intézkedést a többi közt a fővárosban, Békésben, Hajdú-Biharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában is. Nem mindenhol hullott azonban elegendő csapadék, így 6 vármegyében továbbra is érvényes a korlátozás. Ezeken a területeken továbbra is tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban, beleértve kijelölt tűzrakó helyeket. A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset történt a 10. kerületben, a Noszlopi utcában, a Gergely utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton, az Illatos útnál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható burkolatjavítás miatt. A 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, illetve a Levelde téren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízvezeték javítása miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: június 12. van péntek reggel, 8 óra elmúlt 5 perccel. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok! A Nyitány második órájába kezdtünk bele, ahol a hangoké lesz a főszerep, hiszen a hangjelek rovatunk jelentkezik, és 10 éves az Alice Adam Piano Duo. Jubileumi koncerttel ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a duo június 20-án az S4-ben. A 2016-ban Budapesten alakult formáció tagjai Baráz Jercsim Alissa, japán zongoraművész, és Baráz Ádám zeneszerző zongoraművész, akik az elmúlt évtizedben Magyarország számos európai országában és Japánban is sikeresen szerepeltek. A mérföldkövekről beszélgetünk, az együttzenélésről, a tervekről, na és persze a születésnapi koncertről. Viszont ami a hangokat és a zenei hangokat illeti, már is felcsendül ifjabb Johann Strauss. Mennydörgés és villámlás közepette polkája az Állami Hangversenyzenekar előadásában, de ebben az órában meghallgatjuk még Georges Bizet Carmen Suite-ből a Torreadorokat, illetve felcsendül még Franz Schubert 5. B-dur szimfóniájának a 4. tétele is. Illetve a vendégem lesz, ugye? Ezt még nem mondtam. Baráz Ádám, zongoraművész, az Alice Adam Piano Duo tagja. Tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Mai vendég Baráz Ádám zongoraművész, az Alice Ádám Piano Duo tagja. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jubileumi koncerttel ünnepli fennállásának 10. évfordulóját az Alice Ádám Piano Duo június 20-án az S4-ben. Veled kapcsolatosan én azt gondolom, aki egy picit a közösségi médiában jártas, az találkozhatott már a neveddel. Azzal a csoporttal is, amit te létrehoztál, és ahol ugye zenetörténeti érdekességeket tettél közzé, és mindeközben azért folyamatosan ott volt a neved, hogy te bizony zongoraművész is vagy, és koncertek is vannak, amelyet mi is ajánlottunk már a Klasszik Rádióban. A zene szeretete az mikor jelent meg először az életedben?
2: A zene szeretete az hát még bőven óvodás korom előtt, hisz volt a balassagyarmati udvarunkban, onnan származom, és volt egy hatalmas nagy diófa, amin volt egy hinta. Most előszeretettel hintáztattak engem ott a környező nénik, a szomszédnénik, és nagyon fontos, hogy amikor dédnagyanyám nálunk járt Balassagyarmaton, ő vasi származású, és vasi népdalokat énekelt, a nógrádiakat, tehát hogy amikor én óvodába kerültem, akkor gyakorlatilag temérdek mennyiségű népdal anyaggal mentem, és tanítgattam az óvónéniknek ezeket. Úgyhogy ez volt az első olyan, hogy engem zenei dolog ért bárhonnan, tehát külső. Aztán nagyon érdekes, nagyon sok különböző műfaj elkezdett érdekelni igazából óvodás korom végén, és aztán valahogy a klasszikus zenénél maradtam valahogy, az volt a legkielégítőbb és a legmegnyugtatóbb igazából, talán az a legfontosabb ebben.
1: És a zongora, és az, hogy zongora művész legyél, és a ilyenkor ugye lehet, hogy az elején nem is gondol erre senki, bár egy picit, aki már jártas benne, azt tudja, hogy a gyakorlás az nem maradhat ki.
2: A gyakorlás az mindig azzal van a legnagyobb nehézség, meg aztán az időnek a beosztása, és hát még ugrok egy kicsit, hogy alapvetően a zeneszerzés az, ami nekem a fő profilom volt, és akkor szoktam volt mondani, hogy amellett egész jól zongoráztam, és így alakult az, hogy hát ez párhuzamosan ment gyakorlatilag elég sokáig. Aztán most, hogy az utóbbi 10-15 évet, hogyha visszatekintem, akkor jön az, hogy a zongorázás előtérbe került egy picit jobban, a zeneszerzés egy kicsit háttérbe, de nem olyan régóta, 3 év óta, hogyha jól emlékszem, az Alkotó Muzsikusok Társasága zeneszerző és alkotó csoportnak most már talán alelnöki posztját töltöm be, úgyhogy igazából ez a vonal is él, és igyekszem ott is aktívan tevékenykedni.
1: És mindeközben a szakmai életed során ugye kapcsolódtak hozzád emberek, kapcsolódtad hozzád művészet, és a feleségedet is egy közös koncertnek, vagy a közös zenélésnek köszönheted?
2: Hát inkább mondom úgy, hogy egy közös, de egy zenei találkozás volt. Ügyintéztem egy koncerthelyszínen, ők meg koncerteztek azon a koncerthelyszínen, 3 japán hölgyet lehetett látni a színpadon, én csak a koncert végét hallgattam meg, aztán próbáltam felvenni vele a kapcsolat, és ő közölte velem, hogy most egy hónapra hazautazik Japánba. Hát, megvártam, és gyakorlatilag ez 2016 nyara, azóta folyamatosan épült a zenei kapcsolatunk, aztán utána pedig úgymond a családi kapcsolatunk is.
1: Az ő nevét is említsük meg mindenképpen, hiszen ő Yajima Alisa, japán zongora művész, aki akkor most már itt él Magyarországon veled.
2: És hát ő itt is végzett, a Zeneakadémián végzett, Falvai Sándor tanítványaként, aztán utána rögtön a Táncművészeti Egyetemen kapott lehetőséget, és így ennek kapcsán maradt tulajdonképpen Magyarországon, és én már ebbe a periódusában ismertem meg őt, amikor már aktív dolgozó és művész volt.
1: És hogyan hatottatok egymásra? Azt gondolom, hogy mind a kettőtöknek megvolt a saját repertoárja, és utána mi alakult ki közösen nektek?
2: Hát az volt az érdekes, hogy az egész elsősorban egy kicsit inkább zenei indítatású kapcsolatként indult, és annyi, hogy leültünk zongorázni együtt, mert nagyon érdekes dolog ez, hogy vannak nagyon-nagyon professzionális, magas szintű, nagyon magas szintű művészek, most nem zongorázni együtt, mert nagyon érdekes dolog ez, hogy vannak nagyon-nagyon-nagyon professzionális, magas szintű, nagyon magas szintű művészek, most nem mondok neveket,

0: Repertoárod, és mi volt az övé, vagy hasonló volt?
1: Eltérő volt, hiszen ő alapvetően szólistának készült. Én mindig a kamarazene felé, illetve kortárs zene felé orientálódtam, és az összekapcsolása ennek tulajdonképpen tényleg a négykezes irodalom volt, hiszen ő is játszott, mert kellett játszani mindig négykezest, ez egy jó dolog, és nekem meg a négykezes zongora játék, az, illetve a két zongorás zongora játék, az valahogy mindig szívügyem volt, hogy ez egy annyira szép és intim műfaj, hogy ezt terjeszteni kell, és temérdek mennyiségű ilyen zongoradarab van, nem csak az ismertek, tehát az ismeretlenebbek is, és ezeket felfedezni. Néha nem is kell az, hogy koncerten játszuk, csak az, hogy leblattoljuk, eljátszok egymásnak, és olyan jó érzés, és abból tudunk válogatni, tehát annyiféle koncert anyagot össze lehet válogatni, hogy határa csillagos ég igazából.
0: És itt a zeneszerzői oldalad is meg tud mutatkozni? Tehát van olyan darab, amit kifejezetten magatoknak is négykezesre írtál?
1: Hát van egy szvitem, a Távoli utazások című szvit, ez egy négy tételes szvit. Ez eredetileg több tétel és szimfonikus zenekari mű, viszont négykézre átírtam belőle négy tételt, és ha mondhatjuk úgy, hogy a kezdetektől, tehát ez 2016 óta játszuk, repertoáron van, és távoli utazások, és nagyon érdekes, hogy mindenhova, ahova eljutottunk a világba eddig, úgymond távoli pontra, vagy közeli pontra is, de ott eljátszuk ezt, hiszen ez egy kicsit a duónak a védjegye lett ez a darab. Aztán írtam még egy Lacrimét, mikor a Covid felütötte fejét, a Covid áldozatainak emlékének ajánlva, az egy kicsit, hát nem kicsit gyászos zenemű, de az is a duó védjegye, úgymond.
0: 10 éve alkotjátok ezt a formációt, és ha ilyen mérföldköveket kellene letenni, vagy megjelölni, mik lennének azok?
1: Az első mindenképp ez a Rachmaninov blattolás, mert ott alapoztuk meg azt, hogy mi tudunk, valószínű, hogy tudunk együtt játszani. Aztán nagyon fontos pont az életünkben, hogy néha-néha, amikor sikerül eljutni Aliszának haza, nekem pedig ugye a világ másik végére, tehát Japánba, akkor ott rendszeresen, ha van mód, akkor játszunk. Igyekszünk mindig magyar vagy magyarosabb programot vinni, de itt most nem arra kell gondolni, hogy állandóan a Liszt második rapszódia meg, tehát hogy mindig egy kicsit változatos, illetve kevésbé ismert műveket. Nagyon szeretik a japán közönség, imádja, főleg amúgy a verbunkos, amiben érzik ezt az igazi magyar rítust. Illetve, hát Európa szerte, most nem tudom mindet felsorolni, tehát nekem úgymond minden koncert más és más, de szerintem ezt minden előadó művész így éli meg, tehát hogy nincs két ugyanolyan, sőt két ugyanolyan próba sincsen, viszont az, hogy más a közönség, más a légkör, más a kulturális közeg néha, tehát most nem kell messzire menni, mondjuk elmegyünk Lengyelországba, ott is ugye mások az emberek, máshogy fogadják a zenét, például ott félelemmel játszunk Chopint, mert hogy mindenki inkább Chopinben jártas. Persze nem ezt most csak viccből mondtam, de hogy ez él bennünk, tehát hogy ahova megyünk, ott mindig megújulva próbálunk egy picit fellépni és mutatni.
0: Már is folytatjuk a hangjelek rovatunkat, a vendégem Baráz Ádám, zeneszerző, zongoraművész, az Alice Adam Piano Duo tagja.

0: A mai hangjelek rovatunkban a témánk, hogy 10 éves az Alice Eden Piano Duo és a jubileumi koncerttel ünnepli fennállásának 10. évfordulóját június 20-án az S4-ben. A 2016-ban Budapesten alakult formáció tagjai Baráz Jercsima Alisa, japán zongoraművész, és Baráz Ádám zeneszerző zongoraművész, akik az elmúlt évtizedben Magyarország mellett számos európai országban és Japánban is sikeresen szerepeltek. Repertoárjuk a baroktól a kortárs zenéig ível, kiemelt küldetésük pedig a négykezes és a két zongorás irodalom népszerűsítése, valamint ritkán hallható művek megszólaltatása. Az ünnepi hangverseny a duó 10 éves közös művészi útjának fontos állomásait idézi fel. Erről beszélgetek Baráz Ádámmal. Folytassuk!
1: És a közös életetekben mikor jelent meg az, hogy nem csak négykezes, hanem akár nyolckezes koncertet is adtok, és vesztek részt rajta, és akkor itt ugye Hegedűs Endrének a neve mindenképpen, illetve a feleségének a neve mindenképpen el kell, hogy hangozzon.
2: Hát igen, ez egy nagyon érdekes találkozás volt, és én ezekbe hiszek amúgy, mert az életünk során gyakorlatilag mindig így alakultak, hogy nem egy tervezett találkozás volt, hanem egy spontán találkozás. Ha jól emlékszem, a Vojnovics Huszár villában játszottunk meghívásra, négykezes koncertet adtunk az Aliszával, és mondták, hogy még egy picit várjunk, mert még érkezik egy házaspár. És hát rendben, és akkor valaki elejtette, hogy a Hegedűs házaspár, de hát az még mindig nem esett le nekünk, hogy Hegedűs Endre és Katalinról van szó. És hát amikor megjelentek, a mögöttünk lévő kis páholynak kialakított helyre ültették le őket, tehát gyakorlatilag ráhallottak, ráláttak kezünkre minden. Hát akkor egy picit így elgondolkodtam, hogy Jézusom, mert Hegedűs Endrét én hallottam 10 éves koromban, ugye szólózott, hihetetlen dolgokat játszott, Liszt koncertet adott Balassagyarmaton, és hát ők ülnek mögöttünk. Hát most tényleg egy kicsit valahol, hogy jobban kell teljesíteni, bennünk volt ez. Az Alisza ugye nem ismerte őket előtte, tehát hogy ő teljesen szabadon. Én bennem volt egy pici feszültség, és hát utána odajöttek, gratuláltak, és mondták azt, hogy nekik volt korábban egy zongora négyes, tehát hogy két zongora és nyolckezes formáció, viszont ez megszűnt, és hogy ők szeretnék folytatni ezt a műfajt, tovább életben tartani, és menjünk el egyszer hozzájuk, van a nappaliukban két zongora, üljünk le, aztán próbáljuk ki egymást, úgymond. És ebben az a nagyon érdekes, hogy azért ténylegesen generációs különbségek vannak köztünk. Viszont a zenén keresztül teljes mértékben meg lehet találni azt a harmóniát, amit mondjuk lehetséges, hogy beszélgetésben nem mindenkivel lehet, vagy privát emberként, de amúgy úgyis megvan a harmónia köztünk, úgyhogy nagyon, nagyon örülök és hálás vagyok ennek a nagy találkozásnak.
1: És akkor jön a kérdés, hogy mi lesz majd június 20-án az S4 Közösségi Kulturális Központban. Hogyan lesz a 10 éves születésnapi koncertetek? Mi lesz ott hallható?
2: Hát mi nemrég kerültünk kapcsolatba az S4-jel, és nagyon-nagyon örülök Sőn György kedvességének és jó indulatának, hogy befogadott minket is, mint produkciót, illetve a hangszerünket is, hiszen oda került egy zongora is. És hát az apropója ugye ennek a koncertnek valóban ez a 10 év, viszont ez nem csak egy koncert, tehát ez lenne úgymond az első koncert, és itt úgy válogatunk össze, nem lövöm le a poént, válogatunk össze darabokat, hogy a mi eddigi 10 éves pályafutásunk alatt azok a darabok, amik valami miatt nagyon közel állnak a szívünkhöz, vagy valahol történt valamelyik darabbal valami, de tényleg akkor el kell jönni hangversenyre, és meg ott kiderül, hogy mi és miért, és mikor, hogy ezekből válogatunk, és itt ugye Mozart, Schubert és Liszt az, akinek nevét nyilvánosságra hoztuk már a plakáton. Ők hárman valami miatt nagyon közel állnak hozzánk. Lisztet emelném ki egy kicsit, hiszen olyan műveit, amit nem négykézre írt eredetileg, tehát gondolok itt szimfonikus költemények átiratára például, vagy az egyéb szimfonikus művek átiratára, hogy ő maga vette a fáradtságot, és átültette zongora négykézre, vagy akár két zongorára, ami hát hihetetlen. Jól van felrakva. Tehát nem az, hogy egy átíró dolgozik ezen, és hát ez egy nagyon, nagyon pozitív. Mozart, játsszuk Mozart összes négykezes zongora művét, tehát ez repertoáron van. Ott úgy vagyunk, hogy bármelyiket nagyon szívesen játszunk, hogy szoktunk is olyat játszani koncerteken, hogy fogjuk, és hát megkérdezzük a közönséget, hogy akkor most melyiket szeretné hallani a 3-4 ajánlatból, és akkor ők szavazzák meg, és akkor az hangzik el. Illetve Schubert, hát mint a négykezes zongorai dorom atya, és az egyik hozzánk legközelebb álló komponista. Itt azért elmondom, hogy mindenféleképpen lesz a Magyar Divertimento, ami talán az egyik legösszetettebb, legkomplexebb Schubert négykezes mű, és hát magyaros motívumok vannak benne. Ez az egyetlen olyan négykezes műve, ami magyar anyagra íródott, úgyhogy ez egy ilyen specialitás, és ez nagyon szeretjük játszani, úgyhogy ez biztos, hogy elhangzik. Többi legyen meglepetés.
1: Jó, rendben.
2: És a közönségnek szeretném innen üzenni, hogy általában mindig van valami meglepő a koncertünkön, vagy egy-egy történet, vagy a zeneművel kapcsolatban felfedezett saját rálátás, úgyhogy szoktam mesélni sokat, és általában érdekeset szerintem, úgyhogy várunk mindenkit.
1: Ezt szeretik. Látom, hogy meg egyre jobban igénylik, hogy ne csak annyi legyen, hogy a művész oda megy, eljátsza, ő a néző ül, megtapsolja, és mindenki hazamegy, hanem hogy egy picit valami történet, valami más is legyen.
2: Igen, ezt szeretik, és az a lényeg, hogy nem magyarázzuk, tehát ugye itt a kortárs zene esetében szokott lenni néha, hogy 26 oldalas programfüzet van, és minden ütemet meg kell magyarázni, hogy mi miért történik. Ennek is biztos megvan a szépsége, de ebben az esetben inkább a zeneszerzőről, a mű történetéről, az üzenetéről, vagy hogy számunkra milyen üzenetet tartalmaz, mit sikerült kihámozni a hangokból, hát ez az, amit mi szívesen osztunk meg szóban, aztán utána pedig zenében is hagyjuk szárnyalni a dolgot mindenki felé.
1: Június 20-án, tehát 4 kéz, 1 lélek, 10 éves az Alice Adam Piano Duo, és mindez az S4 közösségi és kulturális központban lesz, és ahogy hallhatták, ez csak az első állomása lesz, és én azt gondolom, hogy akkor a hivatalos Facebook oldalon minden más információt megtalálhatnak.
2: Így van, illetve a honlapunkon.
1: És ezután mi fog még veletek történni? Milyen más terveitek vannak a jövőre nézve?
2: Hát most a nyarat szeretnénk egy kicsit átpihenni, mert nagyon sok minden történt itt az elmúlt időszakban, illetve hát van 2 kisgyermekünk, úgyhogy velük töltünk úgymond több időt a nyáron, és hát tervben van az, hogy újra lesz egy japán utazás, ahol szintén megünnepelnénk azt, hogy mi 10 évesek vagyunk, tehát ott több kisebb koncertet szervezünk, tehát ez már folyamatban van, illetve hát aztán ősszel elindul az S4-ben elsősorban, tehát mint 5. kerületi lakosok, így az 5. kerületben próbálunk működni, tehát hogy többféle sorozat azon belül, hogy van ez a 10 éves évfordulónk. Itt kamarazenei eseményekre kell gondolni, zenetörténeti sorozatra, a Zeneszerzők test közelben című sorozatomat kezdtem el nem olyan régen, tehát egy Bartók és egy Beethoven előadás már lement, ezeket mindenképpen, és kerülettel, illetve az önkormányzattal volt egy olyan egyességünk, hogy nagyon szeretnénk, hogyha negyed évente lenne vagy konzervatóriumi, vagy pedig zeneakadémiai hallgató bevonva a produkciókba, tehát legyen például egy zenetörténeti előadás, ami nem én zongorázok például Ravel műveket, hanem egy zeneakadémista, vagy egy végzős, tehát még egyelőre folyamatban van, de hát ezek a tervek, és nagyon szeretném, hogy ez a több szálon futó sorozat működjön ne csak 1 év, 2 év, tehát hogy ennek legyen tényleg egy hosszabb időtartama, és olyan jó lenne mondjuk 15-20 év múlva beszélgetni arról, hogy már 20 éve működik ez a dolog.
1: Igen, de akkor beszélgessünk először ősszel újra, amikor meghívjuk erre a hallgatókat, és minden információt, tehát akkor a hivatalos Facebook oldalatokon, illetve weboldalon megtalálnak, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy teltház legyen a koncerten.
2: Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm a beszélgetést én is.
1: Köszönöm szépen. A Hangjelek rovat mai vendége Baráz Ádám, zeneszerző, zongoraművész volt, az Alice Adam Piano Duo tagja.

Következik Georges Bizet, Carmen Suite, a Torreadorok. Előadja a Philadelphia Orchestra. Vezényel Ormándy Jenő.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset történt a 10. kerületben, a Noszlopi utcában, a Gergely utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton, az Illatos útnál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható burkolatjavítás miatt. A 6. kerületben az Aradi utcában, a Szinyei Merse utcánál, illetve a Levelde téren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízvezeték javítása miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-en hamarosan 3:48 lesz, de előtte természetesen még hozok egy programajánlatot. Július 13-án és 14-én a MOM Sportban kerül megrendezésre, most először a nyári időszakban, a 21. lelkes ásványbörze. A kétnapos esemény 2000 négyzetméteren több mint 100 hazai és külföldi kiállítóval kínál különleges élményeket. A Megkövült természet című kiállítás magángyűjtő kősmaradvány gyűjteményeiből válogat, emellett bonsai kiállítás, földtudományos játszóház, 3D barlangvetítés, drága kő és ásványhatározás, valamint kígyósimogató is várja az érdeklődőket. További programként aranymosás, ásványcsiszolás, kreatív játszóházak és egészségsziget is színesíti a kínálatot. Tehát ezen a héten szombaton és vasárnap 21. lelkes ásványbörze a MOM Sportban. Jó szórakozást kívánunk hozzá!

A Klasszik Rádió 92.1-en hamarosan 9 óra lesz, és a legfrissebb hírek előtt most is hozok természetesen egy színházi ajánlatot, amely ma estére szól. Olyan nehéz választani, még mindig hál' Istennek. Például a Rózsavölgyi Szalomban a Vége című előadásra látogathatnak el, Hegyi Barbarát és Schneider Zoltánt láthatják a színpadon. David Aldridge párkapcsolati trilógiájának ez a befejező, de önálló darabja. A Rózsavölgyi Szalom mindhárom mű bemutatását vállalta, a Kezdet és a Bármit mondhatsz után most itt van a Vége. Julie és Elfi sok évtizede alkotnak egy párt, kapcsolatuk mély és őszinte. Annyi mindenen túl vannak, annyi minden köti össze őket. És most elérkezett életük legnehezebb pillanata, a férfi hoz egy döntést. De ez nem csak az ő élete, ez a közös életük. A nő még hisz, remél, nem akarja, hogy vége legyen. Vajon tud olyat mondani, amitől a férfi meggondolja magát? Vasárnap van, kora reggel. Lányuk nem sokára megérkezik hozzájuk, de addig még oly sok mindent kell kimondani, elfogadni, megbocsátani egymásnak. A Vége egyszerre megrendítő és szelíd darab. Egy hosszú kapcsolat történetének utolsó fejezete, annak a felismerése, hogy az együtt megélt élet minden nehézsége ellenére teljes. Az előadás 16 éven felüli nézőknek ajánlott, ma este tehát a Rózsavölgyi Szalomban a Vége című előadást láthatják Hegyi Barbara és Schneider Zoltán előadásában. Ha ellátogatnak ide, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei költségvetés módosítása. Két ismert tartalomgyártó eltitkolt bevételére bukkant a NAV, változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, a közteher csökkentéséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, közép és hosszú távon is működőképes megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy az önkormányzatok el tudják látni a törvényes feladataikat, és tudjanak fejleszteni is. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita kormány szóvivő. Az MNB előterjesztése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat, a bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Ma rendezik a mozgásügyi szakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagályuszodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését. A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlapi utcában a Gergely utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétvégén az 51 a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. Nagyon jó reggelt, nagyon jó rádiózást kívánok. Már is felcsendül Pietro Antonio Locatelli C-moll koncertó grosszójának a 4. tétele, de ebben az órában meghallgatjuk még Camille Saint-Saëns, az állatok farsangjából az akvárium tételt is, illetve felcsendül még Johannes Brahms 6. D-dur magyar tánca is, és ebben az órában Győrbe hívok mindenkit, hiszen június 17-e és 21-e között rendezik meg a 21. Magyar Táncfesztivált, amely idén a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba. A fesztivál a legjelentősebb hazai alkotók és társulatok részvételével kínál átfogó képet a kortárs és a hagyományos táncművészet aktuális törekvéseiről, aki pedig a vendégem lesz, ő nem más, mint Csepi Alexandra, fesztiváligazgató.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Csepi Alexandrát, a Magyar Táncfesztivál fesztivál igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: 2026. június 17-e és 21-e között rendezik meg a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, amely idén a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások és az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi a fókuszba, és hát ugye most is, ahogyan megszokhattuk, és a hagyományos táncművészet minden faját láthatjuk, és fantasztikus előadásokat. De akkor nézzük, hogy mi van az idei programoknak a középpontjában.
2: Minden évben törekszünk arra, hogy valamilyen újítást csempészünk bele az éppen aktuális fesztiválunkba, mindazok mentén, hogy amiről tudjuk, hogy jól működik és jól megy, azt pedig megtartsuk. Ebben az évben a nagy színpadon szintén a nagy magyar táncművészeti együtteseket várjuk, illetve Magyar Nemzeti Tánc Együttes a Székesfehérvárban lesz Színház Bobán Markovics együttessel kiegészülve. Ez egy nagyon izgalmas szenírozott koncert lesz a táncegyüttessel együtt. Parádé címen egy nagyon jó kis finálét várunk itt a táncfesztivál végére. A Győri Balettnek is lesz egy bemutatója Kód 93 néven. Ennek az az izgalmassága, hogy három fiatal női koreográfus fogja alkotni az estet, három különböző felvonásban.
1: És a téma az ugyanaz lesz?
2: Egyetlen dolog köti össze őket, hogy 93-as születésűek mind a hárman.
1: Értem.
2: És az életükben nagyon sokszor találkoztak ők együtt, akár együtt is táncoltak, együtt alkottak más együtteseknél, és most itt egy színpadra mindenki úgymond szabad kezet kapott ahhoz, hogy alkothasson, és mi az, ami őket érdekli. Például Domán Dalma a Lényünkből fakadt című előadással készül, ami az ilyen tényleg az emberi létezés, a fő kérdéseket feszegeti. Akkor Bálint Adél egy kicsit humorosabb koreográfiával készül, Szőlősi Krisztina pedig egy bolerót fog egy kicsit újra gondolni, hogy nagyon izgalmas esnek nézünk majd elébe. Visszatérve a fesztiválra, az újításunk most az, hogy szerettük volna megmutatni azt is, hogy nem csak a nagy színpadi előadások vannak hatással a nézőkre, hanem legyen egy olyan lehetőségük is, hogy a táncnak ez a nagyon közeli, intim fizikalitását is megtapasztalhassák. Ezért a Győri Balett stúdióba ilyen szólókat, duetteket hívtunk meg. A Győri Balett stúdió az, ahol egyébként a társulatunk a mindennapjait tölti. Ezt át szoktuk alakítani egy ilyen nagyobb jó kis kamara teremmé, egy ilyen intim térré, és oda hívtuk meg Hód Adrient, Féti Annát, Simon Istvánt és Vasas Erikát, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas lehetőség arra a nézőknek is, hogy ilyen nagyon közeli élményük legyen a táncművészekről és a táncművészetről.
1: Illetve én azt gondolom, hogy itt korosztályban is nagyon nagy eltérések vannak, és nagy skála van, akik számára ajánlják-e ezt a fesztivált és a különböző előadásokat, jól gondolom, ugye?
2: Így van, hát nekünk nagyon nagy küldetésünk a Győri Balettal az, hogy a gyermekeket bevonjuk, és megszerettessük vele a táncművészetet. Van is ugye a Tánci-Tánci programunk, és ennek az alapkövén indult el most már akár azt hiszem 10 éve a Gyermektáncfesztivál, mi csak így hívjuk, azt a részét a fesztiválnak, ami a gyerekprogramokra épít. Ebben az évben ez most egy kicsit kinőtte a stúdiót, és átkerült ide a színházba, a Kisfaludi terembe, és itt pedig gyerekelőadásokkal várjuk majd a nézőket, a Budapest Táncszínház lesz itt a Holle anyóval, és a Közép-Európa Táncszínház pedig a Halász Judit dalokra írt Kótbabával, és nekünk a Győri Balettnak lesz egy bemutató ismét a táncfesztiválon, Pompom meséi címen. De mellett a szabadtéri programok is azt gondolom, hogy 0-tól 100 éves korig, vagy hát akár még azon túl is várja a nézőket. Ott ugye az volt a célunk minden évben, hogy ott pedig táncra hívjuk a nézőket is, tehát ne csak passzív nézői, hanem aktív részlegői is legyenek. Itt az amatőr csoportok mutatkoznak be, és nagyon jó kis koncertekkel is várjuk még a szabadtéren, az ingyenes előadásokon a nézőinket.
1: De a győribalett.hu weboldalon egyébként minden pontos információt megtalálnak, mi csak fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy miért érdemes ellátogatni bármelyik előadásra is. Már is folytatjuk a múzsa rovatunkat, a vendégem Csepi Alexandra, fesztiváligazgató.

0: 2026. június 17-e és 21-e között rendezik meg a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, amely idén a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba. A fesztivál a legjelentősebb hazai alkotók és társulatok részvételével kínál átfogó képet a kortárs és hagyományos táncművészet aktuális törekvéseiről. Az idei programok középpontjában az emberi viszonyok sokrétűsége áll. Az előadások az egymáshoz való közeledés, a távolság, a megértés és a félreértés kérdéseit vizsgálják, a test és a mozdulat nyelvén megfogalmazva azokat a helyzeteket, amelyek szavakkal nehezen kifejezhető. A vendég Csepi Alexandra, fesztiváligazgató. Folytassuk a beszélgetést. Azok a fiatal táncművészek, akik még éppen tanulnak, ők lehetőséget kapnak-e?
1: Igen, most már azt hiszem 3 éve beépült a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola koncertvizsgája a fesztiválunkba. Egyrészt azért, mert szeretnénk, azt is missziónkként tekintjük, hogy a kinevelésüket, az utánpótlást is próbáljuk középpontba állítani és fókuszba hozni. Ezért a koncertvizsga is bekerült már a Magyar Táncfesztivál kereteibe. Úgyhogy a koncertvizsgán bemutatkoznak a végzősök is, és a többi osztály is. A koncertvizsgát mindig nagy érdeklődés övezi, és ez így van ebben az évben is.
0: Ami még eszembe jutott, hogy ugye ilyenkor egy átfogó képet azért lehet kapni arról, hogy mi minden van az alkotók fejében, miről hogyan gondolkodnak, vagy esetleg milyen új dolgokat, újításokat találnak ki. Ez itt akkor így megjelenik, és de hogy azért közben egy ilyen találkozó pont is lett, nem?
1: Így van, egyébként erre is próbálunk törekedni, hogy annyira mindenki a saját helyszínén alkot, vagy a saját városában, és persze megyünk, nézzük egymást, és a nézzük egymás munkáit, de annyira feszes tempó van egy évadon belül, hogy nehéz néha a saját erdőnkből úgymond kitekinteni, de ez a fesztivál pontosan erre is jó, meg az, amikor készülünk a fesztiválra, és ugye válogatjuk a darabokat, vagy éppen megnézzük, hogy milyen ajánlások vannak, milyen új darabok születtek, tehát pont arra is jó, hogy tudjuk, hogy mi van a tánc életben, és hogy figyeljük egymást.
0: Van-e olyan előadás, amely ilyen nagyon nagy technikai kihívást jelent, vagy valami újdonságot hozott be?
1: Igazából az egész fesztivál valamilyen szinten egy technikai kihívás, hiszen a színpadot úgymond átadja az egyik együttes a másiknak. És azért ez egy nagyon ritka dolog, hiszen legjobb esetben, vagy legoptimálisabb esetben még van egy nap még színpadra tenni, bepróbálni, bevilágítani. És van egy olyan napunk, amikor a Fenák Pál társulat és a Duda Éva társulat egyesben lép fel, ami két különböző előadás, két különböző technikai beállást igényel. Ez az, ami így azt mondanám, hogy technikailag kiemelkedő, hogy a műszaknak úgymond a szünetben kell azonnal átdíszleteznie a következő előadásra.
0: 2026. június 17-e és 21-e között lesz tehát a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, és a záró napról nem beszéltünk még, csak egy mondat erejéig, úgyhogy szerintem erről egy picit bővebben olvassuk be a hallgatókat.
1: Igen, a záró napon itt lesz velünk a Bobán Markovics zenekar élőben fog játszani, és kiegészülve a Székesfehérvári Balett Színházzal. Az estük címe Parádé, ami szerintem egy parádé zárása lesz majd a Magyar Táncfesztiválnak. Ahogy olvastam, ez egy interaktív előadás részben, tehát biztos vagyok benne, hogy a nézők sem fognak végigülni az előadás teljes időtartamában.
0: És ha már beszélgettünk, akkor nem mehetünk el amellett, hogy a Győri Balett is egy picit még szóba kerüljön, hogyha így vissza kellene tekinteni erre az évadra, akkor milyen érzés, illetve hogyan tekintettek a következő évadra?
1: Hát azt gondolom, egy nagyon erős évadot zárunk. A Nosferatu bemutatónk nagyon sikeres lett, Budapesten is, és itt Győrben is. Már 2. éve volt saját balettbérletünk itt a Győri Nemzeti Színházban, Markó Gombár néven, és ezt jövőre is meg fogjuk tartani, hiszen nagy érdeklődés övezi, és nekünk is jó, hogy több alkalommal és több előadással tudunk jelen lenni Győrben. Én azt gondolom, hogy a következő évadunk is nagyon izgalmas lesz. Most egy vendégkoreográfus fog majd jönni az új premierünket betanítani a társulatnak, Mateo Mirdita, és az előadás címe az, hogy Lavr.

0: ami kicsit hajaz a Lávra és a Louvre-ra is, és ez nem véletlen, hiszen az előadása, vagy hát a koreográfiája egy esti múzeumban fog játszódni, ahol az élő szereplők és a művészi megjelenések, szobrok, a festmények szereplői kicsit összekevereznek, így az élet és a művészet így ilyen szempontból találkozik az előadásban. Úgyhogy nagyon izgalmas, nagyon várjuk már, hogy együtt dolgozom a társulattal, és külföldi megjelenéseink is lesznek még. Dubrovnikban fogunk fellépni az együttesen még itt októberben, és hát gondolom még nagyon sok izgalmas dolgot fogunk kitalálni, úgyhogy mint minden évadunkban.
1: Érdemes megnézni a győribalett.hu weboldal, tájékozódni és ellátogatni minél több előadásra, és most, amiről pedig beszélgettünk, 21. Magyar Táncfesztivál Győrben 2026. június 17-e és 21-e között, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen most is.
0: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Csepi Alexandrát hallhatták, a Magyar Táncfesztivál fesztiváligazgatóját.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétvégén az 51-a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a nyitányt 3:49 előtt járunk. Már elkezdődött a 97. ünnepi könyvhét. A szakemberek az esemény alkalmából a közös felfedezés és a képernyőmentes családi élmények jelentőségére hívták fel a figyelmet. 4 napon át közel 180 kiadó kínálatával és színes programokkal várja az olvasókat a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén az ünnepi könyvhét. A könyvkínálatban a szép irodalom, önismereti és életrajzi művek mellett továbbra is nagy szerepet kapnak a gyerekkönyvek, amelyek közül a töretlen népszerűségnek örvendő mesekönyvek mellett idén kiemelkednek az olyan interaktív kiadványok, amelyek játékos formában fejlesztik a kíváncsiságot, a kreativitást és a probléma megoldó gondolkodást, amelyek akár a későbbi életpályára is hatással lehetnek. A téma a 97. ünnepi könyvhét alkalmából különösen aktuális, hiszen a nyári szünet közelettével sok család keresi a tartalmas, képernyőmentes, közös programok lehetőségét is. És ehhez hozok még egy programajánlatot, amely délutánra vonatkozik, hiszen az én egyik kedvenc műsorvezető társam Titter Kinga lesz az, aki bizony a Lampion könyvkiadó standjánál dedikálni fog, ők a Vörösmarty téren lesznek a 23-as standon. Ma 17 órától Kinga vár minden érdeklődőt, hogy beszélgessenek a Mesélő Budapest, vagy akár a Zenélő Budapest könyvekről, és természetesen, hogy ezeket alá is dedikálja bárkinek. Nagyon jó olvasást és nagyon jó találkozást kívánok, hiszen ez az esemény mindig olyan, hogy ismerősökkel is összetalálkozhatunk, illetve a szakma is ilyenkor sokkal jobban tud egymáshoz kapcsolódni.

0: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt, de bizony miután néhány percen belül 10 óra lesz, ez azt jelenti, hogy a mai napom a végéhez ért. Maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen délután Bálint Edina várja önöket, és holnap délelőtt jelentkezik a Papagéno Klasszik műsora, vasárnap pedig jönnek a magazin műsoraink, például a Mesélő Budapestnek is az új műsora, de Bálint Edina a Duett című műsorral is várja a hallgatókat, hétfőn reggel pedig Gaskó Balázs köszönti majd a hallgatókat, én pedig nagyon-nagyon kellemes napot és hétvégét kívánok. Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Ha igazán figyelsz, meghallhatod a kövön kopogó esőcseppeket. Még a viharban is rálelhetsz egy kis békére.
2: Következik Joseph Haydn D-dur szimfónia első tétel. Előadja a Clevelandi Szimfonikus Zenekar, karmester Szél György.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei költségvetés módosítása. Két ismert tartalomgyártó eltitkolt bevételére bukkant a NAV. Változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, a közteher csökkentéséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, közép és hosszú távon is működőképes megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy az önkormányzatok el tudják látni a törvényes feladataikat, és tudjanak fejleszteni is. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita kormány szóvivő. Az MNB előterjesztése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat, a bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Ma rendezik a mozgásügyi szakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagályuszodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését. A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban tűnt el a Clark Ádám térről a nullás kilométer követ jelképező talapzatról a Magyarok nagyasszonya szobor, Körmendi Frém Jenő alkotása. A kecses márványalak 1932-től Budapest ostromáig jelölte az ország útjainak kiinduló pontját. Hogy ekkor pontosan mi történt a Madonnával, nem lehet tudni. Megsérült-e, megsemmisült, vagy esetleg csak valaki magával vitte, a mai napig rejtély. Az 50-es években a kor szellemének megfelelően egy távolban néző munkás alak került a helyére, majd 1975-ben avatták fel Borsos Miklós alkotását, ami ténylegesen egy nullát mintáz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf és miniszterelnök nevét viseli a magyar Champs-Élysées, aminek az építését ő maga szorgalmazta annak ellenére, hogy az 1870-es években még egy főútvonal sem épült ezen a környéken. Sok tárgyalás és egyeztetés előzte meg a tényleges munkálatokat. Így jogosan érezhette a magyar államférfi sajátjának a legszebb budapesti sugárutat. Az Andrássy út alatt fut az a föld alatti, ami a kontinentális Európa első metrója volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút mosását a fővárosi közterület fenntartó ZRT minden évben kétszer, tavasszal és ősszel szokta elvégezni. Ilyenkor rendszerint 3-4 napon keresztül minden nap éjjel 11 és 12 órától hajnali 4 óráig teljes szélességében lezárják a forgalom elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Magyar Péter azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. Délután többfelé bevarul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Először parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz belehajtott egy teherautóba. A buszban utazók közül heten meghalt. Mindannyian külföldi állampolgárok, két ember megsérült, a forgalmat a Győr-Szent Iváni csomópontban leterelik. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói, a 25 gyanúsítottat egy csaknem 800 millió forintos csalás ügyében állították elő. A bűnszervezet egy egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncot hozott létre. Fiktív tevékenységekért számláztak az alvállalkozóiknak, amivel jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el. A pénzügyőrök több mint 1,2 milliárd forint értékben foglaltak le vagyont. A bíróság 5 ember letartóztatását rendelte el. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi, könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca nem küld külön értesítést a változásról, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmányokkal rendelkeznek, személyesen új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármely kormányablakban megtehetik. Beteg, valamint mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor. A szél nagy területen megélénkül, napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
2: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1919 tavaszán húsiparosok néven alakult meg a fővárosi hentesmesterek és vágóhídi dolgozók labdarúgó csapata. Akkoriban más foglalkozások mesterségek képviselői is állítottak ki csapatokat, általában alsóbb osztályokban. Egy alkalommal a húsiparosok ékszerész pénteki bajnokit a hentesek el akarták halasztani, mert csütörtökön zajlott le a húsvéti nagy állatvásár, és ezért attól tartottak, hogy a vágások miatt nem tudnak csapatot kiállítani. 1920-ban Schlosser Imre, a korábbi legendás játékos került a csapat intézői székébe, aki 4000 koronás havi fizetése mellé napi 2 kiló hús természetbeni járandóságot is kikötött magának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kálvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Magyar Péter azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. Délután több felé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Először parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz belehajtott egy teherautóba. A buszban utazók közül heten meghaltak, mindannyian külföldi állampolgárok, két ember megsérült. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi-Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. A 25 gyanúsítottat egy csaknem 800 millió forintos csalás ügyében állították elő. A bűnszervezet egy egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncot hozott létre. Fiktív tevékenységekért számláztak az alvállalkozóiknak, amivel jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el. A pénzügyőrök több mint 1,2 milliárd forint értékben foglalt le vagyont. A bíróság 5 ember letartóztatását rendelte el. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, a pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket veszítik a régi könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca nem küld külön értesítést a változásról, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmányokkal rendelkeznek, személyesen új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármely kormány a blokkban megtehetik. A beteg, valamint mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékenyfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a turulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerület egyik városrészét lőportárdűlőnek nevezik, hiszen a 20. század elejéig kizárólag katonai célokra használták. Ennek több utcanévtábla is őrzi az emlékét, például Csata utca, Üteg utca, Tüzér utca és Lőportár utca. A hadászati múlt visszaköszön a Kartács utca nevében is. A kartács egy elavult tüzérségi lövedékfajta, amely vékony dobozba vagy zsákba csomagolt golyókból állt. Hatása hasonló a repeszgránátéhoz, mivel kilövéskor a csomag kirepett, és a töltények szétrepültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről kért azonnali jelentést a miniszterelnök. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, délután több felé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kért az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szakszámára. Véget ért a digitális országos kompetencia mérés. Az idei tanévben csak nem 610 000 diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegen nyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismereteiket is felmérték. A diákok, valamint szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomott árát, tájékoztatott a Fruit Web elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerő hiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron. Mindenütt sok napsütés várható, de délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató Kacérgiliszta nevet viseli. A Kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet a külföldön Flirt Worm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a Kacérgiliszta elnevezés. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A nagykörút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körutat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törlei József, aki rájött, hogy a champagne-i pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló egyekiszőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törlei a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobilklubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kisárshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovecz Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó vázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe tűzrakóhellyel, padokkal, asztalkával. Makovecz Imre építész, a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő és a természet által ihletett ember volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az autópálya terelések okozta a közlekedésbiztonsági helyzetről kért azonnali jelentést a miniszterelnök. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Délután többfelé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kért az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Töltéstava térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol és drogtesztet is. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. Véget ért a digitális országos kompetencia mérés. Az idei tanévben csak nem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegen nyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismereteiket is felmérték. A diákok, valamint szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomott árát, tájékoztatott a Fruit Web elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron. Mindenütt sok napsütés várható, de délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyag rudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tolltesteket menetelték, részgyűrükkel, csiptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtoll nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyós tollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtól készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el az M1-esen történt halálos balesetek ügyében. Napos szeles idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópálya elzárt munkaterületén Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később, nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an haltak meg. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi vészjelző gomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az indulójáratoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Doró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1967-ben a magyar bajnok Vasast meghívták a Santiago de Chile-ben megrendezésre kerülő hexagonál tornára, Dél-Amerika nagy futball eseményére. Az eredeti meghívott az Internacionale volt, a milánói klub azonban állítólag Desiderio Solti, vagyis Solti Dezső, Interklub igazgató sugallatára lemondta a szereplést. A Vasas Chilében nem tartották esélyesnek, de Mészöly Kálmánék a nyitó meccsen a hazai Colo-Colo-t verték 9-3-ra, és legyőzték a Pelével felálló Brazil Santost. A kupát megnyerték, a magasba emelni azonban csak együttes erővel sikerült. A trófea ugyanis egy 50 kilós lovas szobor volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1911. márciusában megalakult a Vas és Fém Munkások Sportklubja, a Vasas. A 40-es években a kommunista párt tervében egy munkásklub kiemelt támogatása szerepelt. A választás a Vasasra esett. 1956-ban közép-európai kupát nyertek. A Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen 9-2-re verték az osztrák Rapid Wient. A Vasas futballcsapatának aranykora az 50-es-60-as években jött el, amikor sorra nyerték a bajnokságokat. A sikerkovács edző Illovszky Rudolf volt, aki korábban 270 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Neve egybefort a Vasassal. A klub már életében az angyalföldi legendáról nevezte el a Fáy utcai stadiont, szobrát pedig 2019-ben avatták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton, a mai Románia területén született, Kratofi Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki, a csapattal 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott. További 2 alkalommal edzőként vett részt olimpián, Rómában bronz, Tokióban aranyérmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Adiliget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt, tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította, ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronz portrészobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adiliget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el az M1-esen történt halálos balesetek ügyében. Napos szeles idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópálya elzárt munkaterületén Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később, nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an haltak meg. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi vészjelzőgomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az indulójáratoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi Petkupán. Duró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes és derűs péntek délutánt kívánok. Üdvözlöm Önöket, tudják, egész héten takarítunk, sőt, 2 héten keresztül itt a Klasszik Rádióban. Ezzel kapcsolatos a mai játékkérdés is. Melyik természetes anyag használható szagtalanításra a hűtőben? A. Ecet, B. cukor, vagy pedig C. szódabikarbóna. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. Sok sikert a játékhoz. A folytatásban pedig Vidó Andreát hallhatják, a Gyereksziget projektvezetőjét itt az Impresszió rovatban, amely hamarosan kezdődik majd. Aztán 5 és 6 óra között Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár lesz a vendégünk, és Tóth Árpád, aki maga is zenész, a Be Together közösség tagja, a Be Together Fesztivál egyik szervezője. Most pedig Carl Philipp Emanuel Bach szerzeménye következik, a B-dur oboa verseny harmadik tétele a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. Oboán játszik Pongrácz Péter.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Vidó Andrea, a Gyereksziget projektvezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Én is mindenkit szeretettel köszöntök.
1: Indul a vakáció, aminek olyannyira örülnek a gyerekek, a szülők is, bár van, hogy nekik azért ez némi gondot is jelent, de ezen is próbál segíteni a családi fesztivál a Hajógyári szigeten. Ugye ez már hagyomány, minden évben megrendezitek idén június 19-e és 21-e között. Mivel készültök a háromnapos családi rendezvényen?
2: Azért említsük meg szerintem a nevét is, ez a Gyereksziget Fesztivál, és hát szokásunkhoz híven nagyon-nagyon sok programmal készülünk, 40 helyszínen várjuk különböző ingyenes programokkal a családokat. Ezek gyerekközpontú programok, de igyekszünk, hogy a család minden tagja részt tudjon benne venni, vagy bennük, és jól tudjon szórakozni.
1: Milyen tematikával épül fel a Gyereksziget?
2: Hát megpróbálunk minden olyan programot felvonultatni, amit szabadtéren lehet művelni, és amiről úgy gondoljuk, hogy érdekli a gyerekeket, meg a családokat, illetve az épülésükre szolgál. Úgyhogy elég régen kialakult már a program struktúránk, ahol persze minden évben, illetve az éven belül naponta is más-más programmal várjuk a családokat, gyerekeket. Van egy nagy színpadunk, ahol gyerekkoncertek vannak, bábelőadások, fellép a Szuperár nevezetű gyerekekből álló kórus, akit a sziget, azaz mi támogatunk. Akkor van egy kézműves palotánk, ahol naponta váltakozó kézműves technikákat lehet megtanulni a 6 kézműves mestertől, aki ott várja a látogatókat. Van egy Karamella cirkuszvilág elnevezésű helyszínünk, ahol a cirkuszművészet minden ágába bepillantást lehet nyerni, illetve meg is lehet tanulni néhány bűvész és zsonglőr trükköt, bohóc előadást lehet a bohócokkal együtt tartani. Ezek mind olyan helyszínek, ahol szükség van a gyerekek jókedvére és interaktivitására. És nagyon szeretem a gyerekparadicsom helyszínünket, ahol a környezetünkről, az élővilágról, ami körülvesz minket, lehet tanulni nagyon játékos formában, és egészen a kicsiktől nagyokig találnak ott olyan dolgokat szerintem a látogatók, amiről esetleg még nem is hallottak.
1: Koncertekre is lehet számítani.
2: Igen. Halász Judit a fő fellépőnk, ez is már egy hagyomány. Nagyon nagy szerencsének tartjuk, hogy péntekenként ő nyitja nálunk tulajdonképpen a nyári vakációt. 16 óra 30-kor kezdődik Halász Judit koncertje, de fellép a Kaláka, az Apacuka, a Lóca Együttes, a Kiskalász, és most biztos, hogy kihagytam valakit, de a weboldalunkon mindenről részletesen kapnak információt az érdeklődők, ott lehet egyébként még témára, korosztályra, napra is keresni külön-külön, úgyhogy.
1: Ugye ez egy gyereksziget, tehát a program nyilvánvalóan a gyerekekhez szól, de hát azért nagyon sok olyan korú gyerek van, aki még nem tud oda ellátogatni a szülő nélkül. A felnőttekre hogyan tudtok gondolni, vagy gondoskodni? Tehát, hogy milyen programotok van esetleg nekik?
2: Hát nagyon sok olyan helyszínünk van, ahol a gyerekek játszanak, és közben a szülők kapnak tájékoztatást, például itt a babajátszónk környékén vannak olyan szervezetek, intézmények, akik a gyerekek fejlesztésével foglalkoznak, és míg a gyerekek kipróbálják a feladatokat, addig a szülők kapnak tanácsokat, hogyha erre szükségük van, vagy információkat. De például a nagy családi kaland játékunkban olyan játékok vannak, ahol az egész család részvételére számítanak, vagy információkat. De például a nagy családi kaland játékunkban olyan játékok vannak, ahol az egész család részvételére számítunk, és van olyan feladat, amit csak közösen tudunk.

0: Ilyenkor ellenőrizzük, hogy megvan-e minden technikai felszerelés, amire szükségünk van, nehogy elkövessünk valami szarvashibát, és aztán itt álljunk, hogy már érkezik a közönség. Hát mindig nagy örömmel készülünk, mert az a jó a Gyereksziketben, hogy ez már a 24. alkalom, amikor megrendezzük, és egy egészen hatalmas összetartó csapat áll mögötte, nem csak akik itt az irodában dolgozunk, de akik az egyes programokat megvalósítják, hozzák az alvállalkozóink. Mindenki olyan nagy szeretettel fordul e felé, a rendezvény felé, hogy tényleg öröm ebben dolgozni. És szerintem meg is látjuk az eredményen.
1: Nagyon köszönöm, kívánom, hogy idén is sokan látogassanak el hozzátok, és hát töltsék ott lelkesen, vidáman és sok örömmel, élménnyel a napjaikat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. Tudják-e, hogy őseink vajon milyen szert használhattak a zsíroldásra? A főként kemencéből vagy sparhertből származó fahamú, fertőtlenítő és zsíroldó hatása miatt igencsak kedvelt volt, ugyanis nagyon hatékony és sokoldalú tisztítószerként működött. Az átszitált hamut vízzel keverve lúgos elegyet készítettek. Ezzel mosták ki a ruhákat, súrolták a padlót, sőt az egész háztartás tisztántartásában szerepet játszott ez az anyag. A fahamú enyhén lúgos kémhatása miatt hatékonyan oldotta a zsírt. Ráadásul mindig kéznél volt. Ez a Klasszik Rádió 92.1. Takarítás hete van nálunk. Ezzel kapcsolatban minden órában elhangzik egy játékkérdés, amelyre várjuk a választ.
1: Klasszik Rádió 92.1.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton egész napos minifesztivál várja az érdeklődőket a japán kert különleges környezetében. A program középpontjában Lakatos Ábel kerámikus művész kiállítása áll, illetve kézműves kerámia vására és élmény agyagozásra is készülhetnek. A látogatók japán teaszertartáson is részt vehetnek, miközben betekintést nyerhetnek a kortárs kerámia művészet világába. Délutántól a tó felé nyúló pagodában kísérleti elektronikus zenei koncertek teremtenek különleges hangulatot. A rendezvény a művészet, a természet és a közösségi élmények izgalmas találkozását kínálja minden korosztály számára. Csütörtöktől vasárnapig Tex-Mex Fesztivál lesz a Nagymező utcában, ahol a színek, fűszerek és ritmusok egyetlen hatalmas forgataggá olvadnak össze. A Tex-Mex egy ellenállhatatlan találkozás Texas és Mexikó között, ahol az autentikus mexikói ízek találkoznak az amerikai déli életérzéssel. Élőzenék, margarita, latin hangulat és meglepetés programok várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik a lelkes ásványbőrzét a budapesti Momsportban. A rendezvényen több mint 100 kiállító kínál ásványokat, drágaköveket, ősmaradványokat, meteoritokat és különleges ékszereket. A családokat interaktív programok, ásványhatározás, aranymosás és látványos bemutatók is várják. A bőrze remek lehetőség arra, hogy közelebbről is megismerjük a természet több millió éves kincseit. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Elalvás okozta a halálos baleseteket az M1-esen. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi Petkupán. Doró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. A szervezők szerint az idősebbeknek nosztalgikus élményt, a fiataloknak pedig bepillantást kínál egy internet és mobiltelefon nélküli korszak mindennapjaiba. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton a Barostértől, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Pesti alsó rakparton a Lánchídnál mindkét irányban. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, az Alagútban és a Fő utcában a Kalarkádám tér előtt, a Budai alsó rakparton a Petőfi híd közelében. Akadozik a haladás az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Rákóczi hídon a Budai híd főnél, illetve az Árpád hídon Budára a Népfürdő utcai felhajtótól. Mától buszsávot jelöltek egy rövidebb szakaszon a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, illetve a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között. Ma este 6:30 lezárják a Pesti alsó rakpartot, hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál egy sáv járható burkolatjavítása miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! A mai takarítással kapcsolatos játékkérdésünk a következő. Melyik természetes anyag használható szagtalanításra a hűtőben? Mondok három lehetőséget: A. ecet, B. cukor, vagy pedig C. szódabikarbóna. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló Szanitol ajándékcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket pedig mai félig várjuk a következő címre. játék@klasszikradio.hu. Sok sikert kívánok a játékhoz. A folytatásban pedig a Be Together fesztiválról lesz majd szó, egy új fesztiválról. Erről mesél Cséri Zoltán és Tóth Árpád. Most pedig Nodó G-dur fuvola versenyének harmadik tételét hallgatjuk meg a Capella Savaria előadásában.

0: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet a stúdióban, Cséri Zoltánt, aki zongorista, zeneszerző és zongoratanár, és Tóth Árpádot, aki zenész, hangterapeuta, illetve a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője. Szervusztok!
1: Köszöntjük a hallgatókat!
2: Sziasztok!
0: Örülök, hogy jöttetek. Ugye említettem a fesztivált, de azt nem mondtam, hogy milyen fesztiválról van szó. Hát Be Together fesztiválról, amely a nyáron lesz majd a Balatonon, de a közösség maga az Budapesten alakult, itt jött létre, és ha jól tudom, Árpi, akkor már volt is több közös kapcsolódási pont is a többiekkel.
2: Így van, a Be Together mint ötlet, az tavaly augusztusra datálható, Szőke Viktória és Olgyai Ádámnak az ötletéből, és ennek kapcsán kerestek meg engem is, hogy csatlakozzak a szervezőcsapathoz, és el is kezdtük ötletelni, hogy akkor mi is legyen a koncepciónk, milyen úton haladjunk tovább, hogyan alakuljon ez a maga a fesztivál, és azt találtuk ki, hogy tök jó lenne, hogyha évközben elkezdenénk már a közösséget építeni, és hogy alakuljon egy állandó jelleggel hosszú távon egy olyan közösség, akik egymást építik, egymást segítik, akik így a különbözőségeikkel válnak egységgé. És próbáltuk az évben olyan dátumokat keresni, amik így kimagaslóak, és ezért találtuk meg a december 21-et, illetve idén március 21-et, hogy így a téli napi egyenlőség és a tavaszi napfordulóhoz tudjuk majd datálni. A Magnetházban meg is volt, szinte teltházas volt a rendezvény, és a fesztivál előadóinkkal együtt tudtunk létrehozni egy napos önismereti programot.
0: Önismeret, tehát akkor ez áll a Be Together közösség fókuszában.
2: Így van, így van.
0: És milyen eszközöket használtok ehhez, vagy milyen módszereket?
2: A fesztiválon is az lesz a lényeg, hogy keretet adjunk a napoknak, és ezeknek a budapesti rendezvényeinknek is az a kerete van, hogy a nyitás és a zárás az mindig az elcsendesedéssel van. Tehát transzcendentális meditációval, illetve valamilyen meditációs technikával, hogyha valaki éppen nem ismeri a TM-et, be lehet csatlakozni, és 20 perc nyitással, elcsendesedéssel tudunk ráhangolódni a programokra, és miután végigmentünk egy önismereti folyamaton, vagy az előadóink, akik a saját technikájukat hozzák be a közösségbe, azokat úgy tudjuk integrálni, hogy már a záró meditációval elkezdjük, és aztán a hétköznapokban az ember hazavéve jobban tudja emészteni.
0: Zoli, ehhez ugye te is kapcsolódsz. Melyik részéhez?
1: Tulajdonképpen én teljesen újként kapcsolódtam ehhez.
0: Azt hittem, hogy meditációt vezetsz.
1: Nem, viszont részt vettem életem első ilyen 20 perces elcsendesülésén. Volt egy találkozó, egy esemény, ahol meghívott engem Árpi, és ott a Songs for Your Soul egy zongorás projektemmel játszhattam, és volt sok előadás, beszélgetés, és már nagyon vártam, hogy hát hogy mikor következek, mert ezt tudtam, hogy ez egy olyan 20 perc lesz, hogy itt nem lesz mellette beszélgetés, nem zörögnek az evőeszközök, és még beszélnem is kell. És én se tudtam, hogy egy 20 perces elcsendesülős csenddel kezdünk, és ezért erre hirtelen így ráhangolódni, mondjuk 150 emberrel egy nagyobb teremben, nehéz. Nyilván gondolkodtam mindenen, a csekkeken közben mindenen, de azt szokták mondani, hogyha már fél percet ki tudod zárni a dolgaid, akkor már egy kicsit előre léptél. És ez nekem ez volt az első olyan élményem, mint elcsendesülésben is, és mint olyan szintű figyelemben a közönségtől, amire én nem is számítottam, hogy kizökkentem a napomat, hogy oda megyek alóva este 6-ra, csak 20 percet kell játszani, de jó értelemben olyan, mintha 50-nek tűnt volna, mert mindenki arra figyelt, amit csináltam. Szóval ilyen helyzetben én is ritkán vagyok. Eleve nagyon ritkán játszom teljesen egyedül. Erről már sokat beszélgettünk, hogy itt egy energialabda van a közönség közti, meg az én köztemi. Tehát zenésztársa nem tudom ezt áthárítani.
0: Ez egy sokkal közvetlenebb kapcsolódás.
1: Igen, és itt minden hang olyan, mint a 5-ször hangosabban és direktebben csendülne fel, mert itt nem tudsz elbújni. Se az énekes mögé, se magad mögé sem, mivel te vagy egyedül, és ennek nincsen úgy árnyéka. Szóval ezt tanulni és fejlődni kell ebben nekem is, mert ugye a zene azt mondják, hogy egy társas műfaj. Szóló előadóként nekem még olyan rutinom, mint 20 év zenekarozásban még nekem sincs. Ha el tudsz merülni, és jön veled a közönséged, alternatívan, idézőjelbe, akkor meg tudtok indulni. Ez mindig egy kaland.
0: De hát így lehet ez a meditációnál is.
1: Tulajdonképpen igen.
0: És akkor ezzel folytatjuk a beszélgetést. Okay. Rögtön jövünk vissza Cséri Zoltánnal, aki zongorista, zeneszerző és zongoratanár, és Tóth Árpáddal, aki hangterapeuta, zenész, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cséri Zoltán zongorista zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád, aki szintén zenész, a Be Together közösség tagja, a Be Together Fesztivál egyik szervezője és egyébként hangterapeuta. Az előbb a meditációnál tartottunk, arról beszélgettünk, hogy hát ott is az ember egyedül van saját magával, de ugye a transzcendentális meditáció az egy közösségben történik. Mennyire érzékelhető a közösség ereje, vagy pedig az ember ilyenkor tényleg a saját belső világába van bezárva?
1: Abszolút támogatják egymást az energiák, tehát hogy maga a meditációs technika, meg minden meditációs technika ugye végezthető otthon, és a transzcendentális meditációt gyakorlók naponta 2x20 percet meditálnak is, és egy közösség erejében a tevékenység az mindig hatványozottan felerősödik. Tehát amikor így leülünk együtt többen meditálni, akkor érezhetően más, mert olyan, mintha egy magasabb energiaszinten egymást támogatjuk, egymást erősítjük, és valahol a közösségnek az ereje az így mindenben megmutatkozik, így a meditációban is.
0: De közben mégis mindenki a saját belső világát látja, vagy érzékeli.
1: Így van, igen. Nagyon érdekes, hogy nagyon. Közben meg a tudatalattink tisztul, úgymond a stressztől szabadulunk meg egy-egy ilyen meditáció alatt.
0: És a transzcendentális meditáció, ez miben különbözik az összes többi meditációtól?
1: A TM alatt a gyakorlók kapnak a technika elsajátítása során egy mantrát, ami mindenkinek személyre szabott, és ezt a mantrát ők a napi 2x20 percben ugye tudják gondolni, és ez a mantra segíti a figyelmet lecsendesíteni, eljuttatva a tudatállapotot egy olyan szintre, ahol a hétköznapi stresszek, amik érnek bennünket, sokkal jobban tudnak majd tisztulni, és a stabilitásunkat a hétköznapban meg tudják teremteni.
0: És milyen változást idéz elő? Tehát van-e erről valamiféle személyes tapasztalatot, hogy mi történik azzal, aki rendszeresen gyakorol?
1: Én nagyon sok változást érzek az életemben, többek között ennek is köszönhető. Én többféle technikát alkalmazok az önismeretben, és én azt gondolom, hogy technikák összessége segít igazán látványos fejlődéshez. Amit itt én a TM-nél és az elcsendesedésnél megtapasztaltam, az az, hogy időm van, nyertem időt. Mégpedig azért, mert a csendben sokkal mélyebb szintről jönnek válaszok a hétköznapi problémáimra is. Tehát, hogy amíg stresszben szeretnék reagálni, és idegesen próbálok megoldást keresni, az nagyon sok időbe telik. Viszont ha megengedem magamnak, hogy nyugodt legyek, akkor nagyon hamar jönnek a válaszok, és tovább tudok lépni egy következő szintre.
0: Tehát nem az elme pörgetése a megoldás.
1: Nem.
0: Zoli, neked volt már valami pozitív élményed a meditációval kapcsolatban?
2: Nekem, ha egy szabad összekötni a zenével, én azért nem tartok sajnos ilyen szinten az önismeretben, tehát úgy értem, hogy az önismeretben, hogy ezt meditációval egy kicsit jobban előhozzam magamból. Nekem talán, amikor ezeket a nagyon finom műveket megírom, ugye amiről szól is ez a zongorás projektem, ez a Songs for Your Soul, nekem ez egy ilyen zarándoklat, hogy nem egyszerre 40-50 hangot játszom, és minél jazzesebb és bonyolultabb legyen, hanem pár hangból próbálom megteremteni azt az információt, vagy üzenet,

0: amit egyébként ötször annyiból is meg lehetne, csak pont az benne a kihívás, hogy lehet, hogy négy hanggal többet mondhatok. Ez is valahol egy elcsendesedés, mert van az a befogadó, akinek a zene, az a zenéből lehet, hogy jó értelemben pont elég ennyi. Ez olyan, mint hogy egy film alatt, egy jelenet alatt lehet, hogy három hanggal többet tud adni egy betétdal, vagy egy zenei rész, mint hogy összezsúfoljuk. Talán ez a gondolatiságra is vonatkozhat. Én nagyon rossz vagyok ebbe, hogy időt adjak magamnak arra, hogy bármilyen ilyen segédeszköz nélkül leüljek, és én ezt végig játszom. Talán lehet, hogy az életem zenész, hogy én nekem ez egy ilyen elszeparált dolog. Egyébként, ha meg az ember társakkal játszik, akkor is tud kicsit magába lenni közbe, ha akar.
1: Illetve hát a zene által is kerülhet valaki meditatív állapotba, nem? Hát ez is lehet meditáció, Árpi, amiről az előbb Zoli mesélt.
2: Abszolút, igen, azt gondolom, és Zoli munkásságát elhallgatva, ez azért egy elég komoly és mély önismereti folyamat, és lehet, hogy az ember más szinteken mozog, hiszen egyének vagyunk, és mindenki más a másiktól, mindenkinek más való és más az eszköze, de szerintem a hatása az ugyanúgy ott van. Tehát ami igazán szívből, lélekből fakad, annak a tisztaságát nem lehet megkérdőjelezni, és hogy ez most szavak, festmény, zene, vagy egy gyönyörű szép építészeti művei, akkor én nem gondolnám, hogy az egyik különb a másiknál, inkább a saját hangunkon szólalunk meg.
1: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Ez az Intermezzo, Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár a vendégem, és Tóth Árpád zenész, a Beatogether közösség tagja, hangterapeuta.
3: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton a Barostértől, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Pesti alsó rakparton a Lánchídnál mindkét irányban. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, az Alagútban és a Fő utcában a Kalarkádám tér előtt, a Budai alsó rakparton a Petőfi híd közelében. Akadozik a haladás az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Rákóczi hídon a Budai híd fönél, illetve az Árpád hídon Budára a Népfürdő utcai felhajtótól. Mától buszsávot jelöltek egy rövidebb szakaszon a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, illetve a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között. Ma este 6:30-tól lezárják a Pesti alsó rakpartot hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál egy sáv járható burkolatjavítása miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, hangterapeuta, a Be Together közösség tagja és a hamarosan kezdődő fesztivál egyik szervezője. Most hangterapeutaként is jelen vagy a különböző eseményeken, Árpi, budapesti közösségi kapcsolódási pontokon is muzsikáltál. Hangtálakkal?
1: Többek között, igen, az én hangfürdőim hangtálcentrikusak. Ez azt jelenti, hogy mint a Be Together eseményei is, az én hangfürdőim is kapnak egy keretet. Amíg elcsendesedik az elme, azt én általában különböző hangszerek segítségével szoktam elérni. Ide tartozik a klasszikus gitár, a handpan, különböző csengők, esőbolt, és amikor azt érzem, hogy már a hangfürdőn résztvevők kerülnek egy olyan állapotba, amikor már teljesen ellazulnak, és már remélhetőleg nem a hétköznapi gondokra fókuszálnak, akkor jönnek a képbe a hangtálak, és kezdődik meg egy hangtál meditáció, és azt visszahozva a hétköznapokba, a pillanatba újra előkerülnek a kiegészítő hangszerek és a zene.
0: A hangtál az hogyan hat a jelenlévőkre? Tehát mindenkire egyformán?
1: Nem feltétlen. Ugye a hangtálaknak van egy bizonyos frekvenciája, egy adott rezgése, amik különböző pontokon stimulálják a testet, az idegrendszert, a lelkünket, és attól függően, hogy ki éppen milyen stresszben van, vagy milyen problémákkal küzd, attól függően ezek a rezgések, ahogy bekerülnek a testbe, elkezdik ezeket a stresszpontokat úgymond oldani. Tehát ha én érzem a testemben mondjuk a torokszorító érzés, mert feszült vagyok, vagy a gyomorgörcsöt például egy vizsgál, akkor ezek a rezgések, ahogy végig vezetődnek az üreges szervrendszerünkkel, vagy a zsontrendszerünkön, egy ilyen belső masszást adva, ki tudják oldani ezeket a feszültségeket, és akkor azon az oldott ponton van egy reakció, és ez mindenkinek más lehet.
0: De mindenkire jótékonyan hat?
1: Igen, abszolút. Vannak kontraindikált lehetőségek, amikor egy-két ilyen az első, harmadik trimeszterben lévők nem lehet, vagy aki mondjuk esetleg egy olyan műtéten esett, tehát van egy-kettő, amikor kifejezetten nem ajánlott, hogy részt vegyenek, sőt tilos, de egyébként nagyon jótékony hatása van, és prevenciónak én a hangokat, a zenét, azt mindenképp ajánlanám mindenkinek.
0: És ebbe Zoli is bekapcsolódott, ugye?
2: Igen, csináltunk egyszer közösen ilyen dolgot, hát itt még el kell osztani tízzel, hogy még egy hangot szeretnék odajátszani, és nem szabad. Tehát itt a zene nem szabad, szerintem, hogy felülírja. Ugye, amikor az Árpi játszik ezeken a úgymond, én csak úgy hívom, hogy stagnáló hangszetet, egy hang, többféle hangtárnak többféle hangmagassága van. Én a zongorán sokkal több mindent tudnék ebbe hirtelen bele helyezni, de nem nyomhatom előt sem, mert ilyenkor én inkább egy ilyen, ezt zenei szlengel mondják, mikor egy vonós hangszín sokáig kitart, egy ilyen szőnyeget teremtesz az egész alá, és így viszont lehet, hogy egy hangtálnak a hangja egy kicsit más szövetbe érkezik meg, és egy picit lehet, hogy így talán egy laikusabb embernek jobban befogadható egy ilyen. Meg is lepődtem, hogy szinte alig csinálsz valamit, és mégis tud működni. Tehát majdnem soknak éreztem azt is, amit elosztottam tízzel, mert ugye itt hagyni kell, hogy tényleg elcsendesedés sé váljon ez a dolog. Tehát itt a zene inkább azért felel, hogy ne kimozdítson, hanem folyamatosan ott legyen, és ne legyenek irgalmatlan nagy amplitúdói, szerintem.
0: Uh-huh. És ugye itt Budapesten történt meg az, hogy már muzsikáltatok együtt, de közben majd a Balatonon, a Be Together Fesztiválon is megtörténik mindez. Zoli, ugyanakkor te nemrégiben klipet is forgattál.
2: Igen, a
0: budapesti helyszíneken.
2: Így van. A helyzet az, hogy amikor nagyon benne voltam ebbe a Songs for Your Soul-os történetben, akkor összeismerkedtem egy kiváló operatőrrel, és úgy gondoltam, hogy olyan klipek szülessenek, ami egy picit kimozdít engem is ebből az állandóan Balaton szeretetből, mivel balatoni ember vagyok, és mondtam, hogy akkor ideje megismerni egy kicsit Budapestet, és hát én imádtam megrendezni magamnak ezeket a klippeket, aztán mindig szóltak, hogy azért kicsit más szemszögből is kell gondolkozni, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, és mi az, amit nem, de ezeket csúcsra járattuk, tehát a Filozófusok kertjétől, a Kopaszigátnál, amikor épült az új lakópark, különböző híres nagy gyárnegyedekbe elvonultunk. A római parton hajnali 4-kor volt egy templom is, ahol forgattunk Budapesten. Szóval próbáltam a zene alá tenni egy olyan képi világot, ami hűen tükrözi ezt a két dolgot. És hát ugye, mikor ott laktam nagyon közel a római parthoz, akkor a római partot jártam végig, hogy nézzük meg azokat a részeit, ami tükrözni fogja ezt a dalt. És úgy érzem, hogy más színt tudtam így tenni a város megmutatva, mert ilyen nyugodt zenéken nagyon ritkán mutatják be, mondjuk a metrót, ott is voltunk lenn. Tehát a nagy zajba vittünk egy kis nyugalmat.
0: Ez jó lehetett, ez az ellentmondás.
2: Igen, ezeket én kiválóan szeretem csinálni. Inkább ez ad egy ilyen érdekes, ilyen kettősséget.
0: Igen. Na hát szerintem ebbe a világba majd a látogatók is egy kis betekintést nyerhetnek a Balatonon, a fesztiválon. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Cséri Zoltán zongorista zeneszerzővel, aki zongoratanár is, és Tóth Árpáddal, aki zenész is, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője és hangterapeuta.

0: Ez az Intermezzo, Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, hangterapeuta, a Be Together közösség tagja, a fesztivál egyik szervezője, a vendégem. Folyamatosan emlegetjük a fesztivált, tehát még nem nagyon beszéltünk róla, ugye Balatonberényben lesz majd június utolsó hetében. Mire készültök, milyen hangulatra, milyen tematikával épül fel a programsorozat?
1: Ez egy különleges fesztivál lesz, és azért azt a nevet kapta, hogy elvonulás fesztivál, mivel minden nap keretbe lesz foglalva a meditáció által. Úgy fogjuk nyitni és zárni a napot, hogy közösen a fesztiválon résztvevők teljes létszámmal tudnak elcsendesedni. És ezáltal az elcsendesedésből az aktivitásba teljesednek majd ki a koncerteknél, illetve a különböző workshopoknál, a programokban, és utána visszamegyünk az elcsendesedésbe, így éjszakai programok nem lesznek, tehát ugyanünk arra, hogy a pihenés is megfelelő mértékben legyen.
0: És ha valaki nem vesz részt minden programon, hát azért ez könnyen elképzelhető, akkor nem építkezik, tehát hogy akkor mi történik vele, mert nyilvánvalóan az nem elvárható, hogy minden egyes ember reggeltől estig részt vegyen a programokon.
1: Így van. Minden nap kap egy külön tematikát, egy önismereti tematikát, és külön előadóink lesznek, akik ezeket a napokat A-tól Z-ig végig fogják vinni. Tehát van lehetőség az embernek, hogyha részt vesz a teljes fesztiválon, akkor mind az 5 napon egy elég komoly önismereti folyamban vegyen részt, viszont úgy lesznek kitalálva, kialakítva ezek a programok, hogyha valaki egy-egy szeletét szeretne ennek megismerni, akkor ő abból is tud majd merítkezni, és a hétköznapjaiban is egy komoly önismereti lépést tud megtenni, és emellett kellő idő és energia lesz majd arra, hogy az esti könnyű zenei foglalkozásokra vagy beszélgetésekre még részt tudjon venni.
0: Az önismereti programokon kívül ugye művészeti és kulturális események is lesznek, hát ennek keretében lép majd fel Zoli is.
2: Igen, igen, az a megtiszteltetésért, hogy én nyitom meg a nagy színpadot, és egy körülbelül egy 50-60 percet fogok játszani, és nagyon örülök, hogy azt hiszem ez pont egy olyan közönségnek, egy olyan közegnek szól, hogy ennél hirtelen autentikusabb helyet nem is kaphatnának ezek a dalok, mert nem a dalokkal szemben van egy elvárás, hogy célba ére, hanem ezeknek a daloknak inkább a hangulata kell, hogy...
0: És az rezonál, és arra, az rezonál. Ami
2: igen.
0: Történik.
2: Uh-huh. Tehát, hogy itt jaj, de jó volt a refrén. Tehát, hogy itt ez nem erről szól, hanem ez inkább jó értelembe véve, én ezt abszolút nem sértő, ha erre azt mondják, hogy háttérzene, mert ezt én is inkább egy babzsákon hallgatnám fekve, mint egy támlás széken.
0: Hát vagy akár meditatív zene.
2: Igen, igen, valahol az, meg kell tanulni szerintem ezt is hallgatni, és meg kell tanulni írni is ilyen zenét. Az első meg a negyedik lemezemhez képest körülbelül eltizedeltem a mondani valót és a töménységét. Nyilván eltelt 6-7 év a 4 lemez között. Az ember érik, a kevesebb több, meg az egyik legjobb recept szerintem ilyenkor is.
0: Hmm. És kik lépnek még fel a fesztiválon?
1: Különböző stílusban és korszakokban válogatunk. Egyik legnagyobb zenész, akinek én nagyon örülök, gitárosként, Gyémánt Bálint a trió formációval fog megjelenni, és ha jól emlékszem, akkor még az nap, amikor a Zoli is meg fogja nyitni a színpadot, ez egy fantasztikusan gyönyörű nap lesz. Mellette még a Platon Karatev duó is meg fog fordulni nálunk, lesz a Szeder, illetve lesznek különböző elektronikus zenei formációk.
0: És az önismereti módszerekről mit lehet tudni?
1: Az előadóink fogják hozni majd a saját technikájukat, aha, a saját módszereiket, és azok által fogják végigkísérni az embereket ezeken a folyamatokon. Olyan előadókkal találkozhatnak a fesztiválon résztvevők, mint a Soma Mamag és a Peller Marian, Pál Feri atya, Sevestyén Balázs, és még nagyon-nagyon sokan, több mint 50 előadóval készülünk, több mint 150 programmal, lesznek filozófiai beszélgetéseink, lesznek kávézók, úgyhogy és családbarát programok is lesznek.
0: Mindez tehát Balatonberényben, de hát közben azért itt Budapesten is építitek ezt a közösséget.
1: Így van. Én hál' Istennek most már elég jól beilleszkedtem itt a budapesti életbe, és a hangterápiás foglalkozások azok folyamatosan bővülnek. Itt a Be Together közösségen belül pedig olyan fantasztikus előadókkal és oktatókkal ismerkedhettem meg, akikkel közösen tudunk programokat szervezni itt Pesten belül, például jogaórák kísérése zenével, vagy ugye az Olival is volt ez a közös hangfürdő tartása, úgyhogy nagyon örülök, hogy egyre több igény van itt Budapesten is ezekre a programokra.
0: Kívánom, hogy legyen nagyon sikeres a fesztivál, ugye első alkalommal.
1: Ez a legelső alkalom, így van.
0: Be Together Fesztivál. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Cséri Zoltán zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád zenész, a Be Together közösség tagja, hangterapeuta, a fesztivál egyik szervezője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklós Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Elalvás okozta a halálos baleseteket az M1-esen. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációs. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Duró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. A szervezők szerint az idősebbeknek nosztalgikus élményt, a fiataloknak pedig bepillantást kínál egy internet és mobiltelefon nélküli korszak mindennapjaiba. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljáró után baleset történt, a sérült gépjármű egy sávot elfoglal, lelassult a haladás. Szintén baleset nehezíti a közlekedést Zuglóban a Róna utcában a Fogarasi út felé. Továbbra is lassan lehet haladni a Károly körúton az Asztória irányába, a Budai és a Pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Lezárták a Hősök terét körben, illetve a Kóskároly sétányt rendezvény miatt várhatóan holnap reggelig. Ma 7:30-tól zárják le a Dózsa-György utat a Damjanich utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható, mert burkolatot javítanak. Mától buszsávot jelöltek ki egy rövidebb szakaszon a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, illetve a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Két héten keresztül nyári nagy takarítás zajlik a Klasszik Rádióban. A mai játékkérdés a következő: melyik természetes anyag használható szagtalanításra a hűtőben? Mondok három lehetőséget: A. ecet, B. cukor, vagy pedig C. szódabikarbóna. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló szanitol ajándékcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket pedig mai éjfélig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. Sok sikert a mai játékhoz! Most pedig Haydn 60. C-dur, a szórakozott szimfónia 6. tétele következik az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Világzene határok nélkül, avagy ismét érkezik az Óbudai Világzenei Hét, ugyanis újra a világzenéjé lesz a főszerep a Kobuci kertben. A részleteket már is megbeszéljük Nagy Krisztiánnal, aki amellett, hogy a Kobuci stratégiai vezetője, az Óbudai Világzenei Hét fesztivál egyik szervezője, tehát abszolút autentikus a programokat illetően. Szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Rengeteg név van a sajtó közleményben, és biztos sokan vagyunk olyan kedves hallgatók, akik nem vagyunk úgy képben a világzenével kapcsolatban, mint a ti rajongóitok, törzsközönségetek, és persze ti, akik a fesztivált szerveztétek, úgyhogy egy kis önmarketinget kérek tőled. Mesélj nekünk az előadókról, kikre érdemes odafigyelni, aki esetleg a világzenével barátkozna, kinek a fellépését ajánlod mondjuk neki.
2: Nos, így van, ahogy említetted, június 22-e és 27-e között a nemzetközi és a hazai világzenei szintér számtalan nagy muzsikusa és művésze megfordul a színpadon és a kertben a közönség sorai között is. Mindenképp szeretném kiemelni Natasha Atlas nevét, aki a világzenében jártas közönség számára biztosan egy ismerősen csengő név, tényleg Stingtől Peter Gabrielig nagyon-nagyon sok rangos muzsikussal dolgozott együtt. Nagyon megtisztelő, hogy ezt a belga, egyiptomi származású énekesnőt sikerült meghívnunk és megnyernünk a fesztivál szellemének. Nagyszerű jazz muzsikusokkal érkezik, és az arab és a modern zene minden hídját és metszetét majd felmutatja a budapesti közönségnek. Aki a Transglobal Underground-nak a tevékenységét ismeri, szerintem az ő hangja biztos, hogy vonzó, húzónév. Talán az egyik legszívmelengető projektünk a két Budapest, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band közös projektje. A fesztivál egyik nagy hívószava az idén a featuringek, a találkozások, az együttzenélés öröme volt, és köztük van egy olyan együttműködés, amit a Kobuci színpadán még soha nem láthattunk. Nagyon ritkán fordul elő, hogy ez a nagyszerű produkció a zsinagógának a keretei közül kimozdul. Külön megtisztelő, hogy a zsinagóga főkántora, Fekete László is majd velünk tart, és szerintem ez biztos, hogy a fesztivál egyik kuriózuma lesz. De ha már a featuringeket említettem, Ferenci György nevét nem kell bemutatni sem az autentikus népzenétől a világzene felé, és visszatekintő a rock'n'rolltól a kalotaszegi hajnalikig szívesen átélő közönségünket. Ferenci György egy olyan projekttel érkezett, amit Racka Maratonnak neveztek el. Lényegében a zenésztársai, nagyszerű zenésztársakkal lép színpadra mindig a Racka, Ferenci György és barátai. Az összes projektjüket egyetlen egy hosszú este alatt a délutánból a késő estében nyúló az koncerten igen. fogják megmutatni. És készülünk mindenféle különböző médiumokon, igyekszünk a műfajnak az elemenségét megmutatni. Kertmozi is lesz, de egy világzenén nyílt napot szeretnék talán még a közönség figyelmébe ajánlani, ahol a Mordály, Nové Soma, illetve Ipsi Csóri Sándor közös projektje szintén ezeket a zenei találkozásokat emeli ki. A rock, a modern zenei formavilág és a legautentikusabb népzenei tradíciók között. Úgyhogy június 22-e és 27-e között szeretettel várjuk a nagy érdemű Óbudára, Kobuci kertbe, a Világzenei Hét fesztiválra.
1: Na azért nem úszod meg ennyivel, van még egy-két kérdés a fejemben, aki talán kevéssé tájékozott a világzenei szcénában, az gondolhatja azt, hogy két megoldás lehetséges, vagy elhozzuk a headlinereket pestiesen vagy fesztivál nyelven szólva, és akkor többé-kevésbé biztosan megyünk, de az én fejemben mégis inkább az van, hogy aki világzenével foglalkozik, az nem hagyhatja ki ebből a kísérletezést, a pályakezdőket, a felfedezendő művészeket nektek. Van erre kapacitásotok, lehetőségetek, hogy mondjuk olyanokat is elhívjatok, akik előtt áll még egy karrier, vagy akiket kevésbé ismernek, tehát hogy te hintsétek az igét, hogy tetszik.
2: Természetesen a fesztiválnak mindig van egy ilyen célja, vagy missziója, hogy megmutassa ne csak a már befogadott és elismert nagy neveket, hanem olyan friss új produkciókkal is forduljon a közönséghez, akiket esetleg ők nem ismernek. Ugye egyfelől a fesztivál mindig az autentikus népzene felől indul, a számunkra a táncház a Kobuciban is magában, és a fesztivál DNS-ében is ott van. Ugye a Tokó zenekar fogja az idén a táncházat muzsikálni, de oda akartam visszatérni, hogy eleve a folk indítatás az mindig valahogy helyet próbál adni az újnak és az ugyanazt másként eléneklésének, eltáncolásának, elzenézésének. Például azt hiszem, hogy Novés Romának és Ipcsa Csóri Sándornak egyikük sem számít fiatal muzsikusnak, de a formációjuk, ami tavaly egy nagyon komoly elismerést kapott a magyar zeneipartól, ez egy olyan produkció, ami azt gondolom, hogy mindenképpen frissnek számít, és egy különös hídépítésbe kezdtek ők ketten. A keddi nyílt napnak ők az egyik fő eseménye például.
1: Szóval akkor kijelenthetjük azt is, hogy az Óbudai Világzenei Hét nem a diszkréten és decens módon ültetett és áhítattal hallgatott koncertekről lesz híres, hanem lesz ott tánc is bőségesen, ugye?
2: Azt gondolom, hogy a decens konform zenehallgató közönség is megtalálja a sajátját, de egészen biztos, hogy a célunk az, hogy kimozdítsuk ezeket az észleléseket és tágítsuk a zenehallgató közönség horizontját. Hát az általunk nagyszerűnek vélt muzsikák felé.
1: Mi megtettük, amit megtehettünk. Még egy fontos dolog van, amit így péntek délután szeretnék a drága hallgatók torkán lenyomni. Nem kell igazából megjegyezni semmit abból, amit elmondtunk. Elég, ha ott marad a fejük szegletében, és amikor gép közelbe kerülnek, vagy internet közelbe, ahogy mondani szoktuk, autovezetés közben ne pötyögjenek. Szóval, ha oda kerülnek, akkor a kobuci.hu oldalra bátran menjenek fel, lévén már a nyitó lapon ott van a 7. Óbudai Világzenei Hét programja, illetve a flyer, tehát kobuci.hu, ott minden fontos információt megtalálnak, és mi pedig jó szívvel ajánljuk a világzenét határok nélkül. Az elmúlt percekben Nagy Krisztiánnal, a Kobuci stratégiai vezetőjével, az Óbudai Világzenei Hét fesztivál egyik szervezőjével hívtuk fel az önök figyelmét mindenre. Köszönöm szépen, hogy hívhattunk, szia!
2: Nagyon köszönjük az érdeklődést, szevasztok!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Augusztus végéig látható a mai Manó házban a felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás. A tárlat a magyar film történetét nem a vásznon keresztül, hanem a forgatáson készült verkfotók segítségével mutatja be. A látogatók olyan ikonikus alkotások kulisszái mögé pillanthatnak be, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú vagy a Szerelem. A kiállítás közel 100 ritka és sok esetben eddig nem látott felvételen keresztül idézi fel a magyar mozi elmúlt 125 évét. A tárlat egyszerre szól a filmtörténetről, a fotóművészetről és azokról a különleges pillanatokról, amelyek a kamerák mögött születtek meg. Könyvek, szerzők és találkozások. Péntektől ismét a könyveké lesz a főszerep Budapesten, hiszen a 97. ünnepi könyvhetet a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón rendezik meg. A többnapos eseményen könyvbemutatók, dedikálások, pódiumbeszélgetések, illetve kulturális programok várják az olvasókat. A látogatók személyesen is találkozhatnak kedvenc magyar szerzőikkel, miközben megismerhetik a kiadók legújabb köteteit. A rendezvény évtizedek óta a hazai könyves élet egyik legfontosabb ünnepe, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A könyvek szerelmeseinek kihagyhatatlan program, ahol az irodalom és a közösségi élmény találkozik a főváros szívében. Péntektől egy héten át várja a közönséget Budapesten a Dunakarnevál, a néptánc és a népzene egyik legnagyobb hazai ünnepe. A fesztiválon a Kárpát-medence és a világ számos országának hagyományai elevenednek meg látványos előadásokon és közösségi programokon. Fellép többek között a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes, de lesz nemzetközi néptáncverseny, táncház és gyermekprogram is. A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Margit-szigeti szabadtéri színpad nagyszabású gála műsora. A Dunakarnevál igazi kulturális kavalkádot kínál mindazoknak, akik szeretik a hagyományokat, a zenét és a táncot. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljáró után baleset történt, a sérült gépjármű egy sávot elfoglal, lelassult a haladás. Szintén baleset nehezíti a közlekedést Zuglóban a Róna utcában a Fogarasi út felé. Továbbra is lassan lehet haladni a Károly körúton az Asztória irányába, a Budai és a Pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Lezárták a Hősök terét körben, illetve a Kóskáról sétányt rendezvény miatt várhatóan holnap reggelig. Ma 7:30-tól zárják le a Dózsa-György utat a Damjanics utca és a Szondi utca között, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca közötti szakaszon. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható, mert burkolatot javítanak. Mától buszsávot jelöltek ki egy rövidebb szakaszon a Kacso-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, illetve a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és itt van velem Tittel Kinga. Szia, Kinga!
2: Szia, Nóri!
1: Örülök, hogy újra beszélgetünk, és egy izgalmas műsort hoztunk ma is a hallgatóknak. A magyar polgári repülés kezdetéről fogunk beszélgetni.
2: 1923 elejére tehetjük azt az időszakot, amikor kimondhatjuk azt, hogy már volt egy korszerű légiflottája az úgynevezett Aero Express RT-nek, ugyanis ez volt a magyar polgári repülés kezdeteinek az első légitársasága.
1: Volt valami előzmény, hogy ezelőtt nem lehetett ilyen légitársaság, és 1923-ban alakult meg?
2: Hát igen, azt mindenképp fontos elmondanunk, hogy 3 évvel azelőtt került sor a trianoni békeszerződésre. Tudjuk, hogy az egyik legnagyobb nemzeti traumája veszteség ez a magyar népnek, és hát ennek keretében szét is rombolták a magyar repülőgépeket, a repülőgépgyárak szerszámgépeit tönkretették, korlátozták a légi közlekedést, és a magyar légi járművek részére repülési tilalmat is vezettek be. Tehát ez egy nagyon konkrét bekorlátozó intézkedése volt a trianoni békeszerződésnek. Ez 21 áprilisától 22 novemberéig tartott nagyjából, és aztán a repülési tilalom feloldása után alakult meg 2 magyar polgári légitársaság, ez nagyon fontos. Az egyik 1922 novemberében ez a Magyar Légiforgalmi RT, azaz Malert, ez volt a neve, és egy hónappal később, még mindig 1922 decemberében az Aero Express RT. A két társasággal kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy a Malert volt az első magyar polgári légitársaság, és ők terve vették a Bécs-Budapest-Belgrád légi útvonal megnyitását. Tehát ez volt a tervben, megvették a gépeket, ezzel párhuzamos a másik magyar légitársaság, az Aero Express RT, és vásárolt 6 korszerű Junkers F-13-as repülőgépet, és ezek kettesével repültek németországi Dessau városából a magyar fővárosba. Tehát 1923 elejére, 100 évvel ezelőttre kimondhatjuk, hogy az Aero Expressnek volt egy üzemképes légiflottája. Külpolitikailag azonban, tehát még mindig azért a békeszerződésnek az utóhatásai érződtek, nem tudtak elindulni a menetrendszerű járatok betervezett Prága-Budapest és Zágráb-Budapest-Bukarest útvonalon sem, hanem ebben az időben ezek a Junkers gépek alkalmi és sétarepüléseket vittek. Tehát ez az, ami nagyon érdekes színfoltja lett a magyar polgári repülésnek. És erről olvasunk is.
1: Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy vajon fent maradt-e bármilyen írás ezzel kapcsolatban, hogy hogyan hirdették magukat.
2: Igen, az Aero című lap 1923-ban a következő szöveggel jelentetett meg hirdetést. Olvashatom?
1: Igen.
2: Látta-e már Budapestet felülről? Ha nem, úgy az Aero Express RT bemutatja önnek csukott Junkers alumínium repülőgépén 5000 koronáért. Szíveskedjék érdeklődni távbeszélőn a Gellért szállóban. Ugyanis az Aero Expressnek a hidroplánjai, amelyek felszálltak, azok nem máshonnan szálltak fel, mint a Szabadsághídnak a budai hídfője elől, tehát a Gellért szálló elől. Tehát innen indultak ezek a gépek 100 évvel ezelőtt. Tudjuk azt például, hogy 1923 májusában Mikes János szombathelyi püspök repülővel utazott Rómába. A lóversenyt nagyon szerető arisztokraták pedig szintén ezekkel a Junkers gépekkel repültek Bécsbe, hogy megnézzék a bécsi derbit. A Malért, ugye a másik cég, 1923 áprilisában ünnepélyes keretek között mutatta be 2 Fokker gépét a Mátyásföldi repülőtéren összegyűlő előkelő társaságnak. Itt sétarepülésen is részt vehettek például József királyi herceg, Augusta királyi hercegnő, tehát nagyon-nagyon illusztris társaság volt.
1: Az Aero Expressnek voltak hidroplánjai?
2: Igen, voltak a hidroplánok is, amelyek ugye a repülőgépekkel ellentétben a vízről szállnak fel és a vízre érkeznek. Ezek rendszeresen közlekedtek 1923 júniusától a Budapest-Siófok útvonalon.
1: Ez még most is jó lenne szerintem.
2: Nagyon jó lenne, és balatoni körrepüléseket végeztek Siófok, Almádi, Füred, Keszthely, Balatonföldvár és Siófok vonalán, tehát egy nagyon-nagyon szép útvonal volt, és hát mondhatjuk azt, hogy a nyaralók, a fürdőzők hozzászoktak a Junkers hidroplánok látványához, sőt el is nevezték ezeket az alumínium borítású repülőgépeket ezüst sirálynak.
1: Ó, de jó.
2: A Malert menetrendszerű bécsi járata csak július végén indult meg, de ez a cég kizárólagos jogot kapott erre a Budapest-Bécsi útvonalra, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon sikeres volt. Naponta egy-egy menetrendszerű gépet indítottak. Az is fontos, hogy nem csak utasokat szállítottak, hanem kereskedelmi árut is. Idézem, szörmekereskedelem megjelent, az újságszállítás, a gépalkatrészek, művirág, sejem, dísztól, csipke, film, pipere áru, liba aprólék, írógép, légcsavar, déli gyümölcs, orvosszerek. Tehát ilyen áru is érkezett Bécsből Budapestre, illetve ment Budapestről Bécsbe.
1: A két cég jól működött egymás mellett, és mind a kettő virágzott?
2: Igen, sajnos nagyon rövid ideig tartott ez az időszak, ugyanis 1925-ben az Aeroexpress végül tönkrement, tehát nagyon drágák voltak ezek az utak, nem volt elég vásárló erő ehhez a magyar piacon. A Malert még sokáig működött, és egy elég jelentős légitársasággá fejlődött, és csak a II. Világháború után 1946-ban számolták fel, és aztán tudjuk, hogy volt nekünk egy malévünk is, de ez egy másik történet.
1: Köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Vidó Andrea, a Gyereksziget projektvezetője. 5 és 6 óra között pedig egy új fesztiválról beszélgettünk, a Be Together Fesztiválról. Ennek kapcsán érkezett hozzánk Tóth Árpád, a fesztivál egyik szervezője, és Cséri Zoltán, zongorista, zeneszerző. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Szemők Bálint technikusnak. Mindenkinek jó pihenést kívánok. Bálint Edinát hallották. Viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Ingyenes rákszűrést tart az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló híd szerkezett tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pilléreinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használt cikkpiacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásártér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyé tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Ingyenes rákszűrést tart az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrs vezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Terézkőrút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta legróf Battyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a Világörökség listájára Budapest Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlékegyüttese. A Világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedés segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklós Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiánya Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbül Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyás templomot és környezetét ábrázoló Tapintható, láthatatlan című dombormű a Szentháromság téren lehetővé teszi, hogy a világörökség részét képező budai vár nevezetességeit a vakok és gyengénlátók is megismerjék. Az épületek közötti helyeken Braille írással szerepelnek a dombormű és az ábrázolt terület fontosabb tájékoztató adatai. A Rotary klubok által megvalósított domborművek a város számos pontján teszik kézzel foghatóvá a nevezetességeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a Főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légiközlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés megpecsételéseként Ferenc Józsefet és Erzsébetet 1867. június 8-án Magyarország királyává és királynéjává koronázták a Mátyás templomban. Korábban az volt a szokás, hogy a királynét mindig a király után néhány nappal koronázzák meg, de Erzsébet esetében, mivel nagyon sokat tett a magyarokért, a magyar nemesek ragaszkodtak hozzá, hogy a király és a királyné koronázása egy időben és egy helyen történjen. A koronát Andrássy Gyula gróf helyezte a császár fejére, majd Ferenc József a jobb kezébe vehette a jogart, bal kezébe pedig az országalmát. Az üdvlövést követően elfoglalta helyét a trónon, és megkondultak a templom harangjai. Ezután a koronát néhány percre a királyné vállára helyezték. Ez volt az ő megkoronázása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb városrésze a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai hídfőjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi budai városháza több mint 160 évig Buda városának, majd további 70 éven át az első kerületnek volt a közigazgatási központja. Jellegzetessége a díszesen faragott sarokerkély, valamint az alatta látható mészkőszobor, amelyet egy olasz mester faragott és ajándékozott Budának. Az alkotás Pallas Athénét, a görög istennőt ábrázolja, aki a városok védője volt. Az ülő alak térdére támasztott jobb kezében Budaváros címerével díszített pajzsot, baljában pedig lándzsát tart. Ez a másolat 1965-ben készült, az eredetét a mai budapesti városházán őrzik.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Manci híd a II. Világháborúban lerombolt Margit híd helyére épített pontonhíd volt. Miután az eredeti híd megsemmisült 1944. novemberében, szükségessé vált egy ideglenes átkelő felállítása. 1946. májusára készült el a hajóhíd, ami a Lukács-fürdő kertjéből a szigeten át a mai Radnóti Miklós utcánál érte el a pesti partot. Tervezője Mistét Endre volt, nevét pedig a fővárosiak humorának köszönheti. A világháború viszontagságai miatt a Margit hidat nem építették azonnal újjá. Az ostrom után közvetlenül csak a gáz és postai vezetékek átjuttatására készítettek a romokra egy kábelhidat. Az eredeti átkelő 1948. augusztus 1-ére befejezett felújítása után röviddel elbontották a feleslegessé vált Manci hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiánya Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják